Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Aki velózik kitartást, én továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most Lady

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely közé pedig most egy olyan kedvenc, amit Rádió egy DJ Cookie készített, hétvégén újra jön live mixel és kívánság műsorral is, most viszont maradok azért a Rádió egy DJ vonalon, aktuálisan az egyik legnagyobb kedvenc, Regán Lili és a Heal Me, az igazi mai slágerek között, ez jön már is.
1: Sziasztok, Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt hozok, amit nagyon rég vártam már, hogy lejátszhassak. Egy Grammy-re jelölt DJ Robin Schulz jön a Better Times-el, egy újdonság a rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy bírjuk az éjszakát? Meló? Utazás? Kitartást? A legnagyobb kedvencek jönnek a következő órában, például Lói és a Swiss Disco újdonságát is hozom, de jön majd Aaron Csupa, Taylor Swift, a kezdésben pedig Kamrád. Az igazi mai sláger a Be Mine, ami a következő zenei órákat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekesnő, aki frissen belépett a milliárdosok klubjába? Jennifer Lopez nem pénzügyileg, hanem lejátszásilag, több dalával is pénzügyileg, ez igazából nála.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

duett, csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És milyen jó ez is, Loi David Puentes és a Golden Summer, és milyen jó az a ír is, hogy hamarosan újra a Rádió 1 konténer giga nyereményekért. Csak itt a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, az előző dal is mutatja, hogy milyen jó a nagy előadók összeállnak. Na de hát, ez elmondható arra is, amit most hozok. Az igazi mai slágerek között a Swish Disco, Rehab-bel, Sam Feld-el, egy igazi kollab és egy igazi mai sláger. Az aktuális kedvencek között a Sleep Tonight, ez jön a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék, hát nem azt mondom, hogy akik, de aki már, hogy Balázs tegnap duplázott és csinált egy 4 órás élő kívánság műsort adás után. Valami szenzációs volt. És szenzációs lesz a mai műsor is, 6-tól addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Tóth Abigé, Legszed, Sugar Daddy a következő óra elejére, ezt választottam a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, hát szépen lassan ez már hajnal is, ez már szeptember közben. Ma indul a suli, és hát indul egy újabb hónap, egy újabb évszak, és továbbra is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, ez nem változik, sőt, most egy nagyon jó újdonságot választottam, Martin Garrix-től, Ed Sheerantől, Repeat It, ezt írítom a Rádió 1-en. Stay.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és lábakelt 50 ezer dobos sörnek Kaliforniában, az nem olyan kevés. A megkárosított cég ultimátumot adott a tolvajnak, a feltételezett tettesek egyébként egy elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer dobos sört. Drága, olyan nagyjából 22 millió forintnak megfelelő összeg. Valósítmet adó egyébként, hogy a bűncselekmény akkor történt, augusztus 17-én, miután útak indították a szállítmányt, de ennél sokkal többet nem tudnak rajta róla. A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, hát csak nem 20 tonnányi szállítmányt. Hát nem tudom, hogy most erre így beijednek-e, ha már egyszer ellopták, de hát az azért tétel. A Radio1.hu ilyen dolgokról is írunk, közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Hypatont választottam. Norma J. Martinnal ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szeptember 1-től kötelező a nyugtaadat szolgáltatás. Legfeljebb 29 fok várható délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. Szeptember 3-a és 6-a között zajlik az idei Komlói Bányásznapok rendezvénye, amely a szokottnál is nagyobb jelentőségű. A város idén ünnepli 75. születésnapját, emellett ebben az évben Komló adott hont az Országos Bányásznapnak is. A csütörtökön kezdődő fesztiválon a hivatalos programok mellett rengeteg zenés és színpadi program várja a látogatókat. A fellépők sorában ott van a Hiperkarma, a Honeybeast, a Well Hello, illetve a Kacaj zenekar is, szombaton pedig tűzijátékot is láthatnak a vendégek. A részletes program elérhető a Kaptár Művelődési Központ oldalán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak az M60-ason is, az M6-os felé vezető oldalon, Szederkény-Bói térségében. A külső és a leálló sávot zárták le. Híd és áteresz javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton a megyehatárnál útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati-nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást, ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy el a mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk már 11 perccel, szeptember 1-je van. Egy új hónap és Egon és Egyed névnap sok boldogságot neki. Én pedig J-Lo, David Gettával, a Save Me Tonight-tal indítom az órát a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy aránylag kellemes 27 fokkal indul az ősz, mert hogy szeptember 1-e van bizony, és szeptemberben is tök jó, hogy jönnek Balázsék 6-tól, meg pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Shouse won't forget you a hírek után! És persze jön a Balázsék Best Story is a tegnapi nap legjobb pillanataival. Mindenkinek nagyon jó munkát, nagyon jó sulit, nagyon sok élményt, és persze jó rádiózást továbbra is. Király Tamást hallottátok. Ciao mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Így van, így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor.
1: Ám de ekkor ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára. Ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
3: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: hogy
3: menni.
1: Nem akarsz elmenni.
2: Hogyne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy. Okay.
1: Most a gép még nem kezdett el fölszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzotta magát az utaslistáról.
1: Igen. Majd... Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, odajött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszaruhantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Na most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, hogy szevasz,
3: hát fia, amíg
2: hagyják, ugye... hogy itt csiki-csukiz.
3: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak varjálni.
3: Tulajdonképpen egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz, a hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőt, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig
3: jó.
1: Happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
1: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rá.

0: Eljöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
1: Le, a csajhoz ment, szerintetek?
0: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
2: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
1: Nem, csak rájött, hogy mire oda... Tehát, hogy nem volt benne a biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
0: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kettős?
2: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
0: Hogy? Semmit nincsen.
1: Visszafelé nem is vett jegyet ezek szerint.
0: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a repülőgé, ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Héraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
2: De
0: van ilyen történet?
2: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
1: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
0: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Héraklion le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszajutat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísérő a repülőhöz.
2: De ezt nem tud időbe se megcsinálni.
0: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésre, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
2: És adjanak egy repülőjegyet.
0: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzete még életében nem találkozott. Előre ültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
1: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
0: 70 euróra büntetett meg a vizet.
1: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
2: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
1: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta a rá
0: nem tud megfejteni,
1: kettős.
0: Ilyen bizonytalan, mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
1: szenvedett.
0: Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
1: Nem, persze!
2: Amit mi se kellett fizetnem.
0: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem sem. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
2: LSD-trip. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő csak kifelé...
1: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklioni csajjal.
0: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
1: Sőt, te nem lehet, hogy a vize... a kalapját is.
2: Beülhettem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
0: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaságra rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
1: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem is engedjenek vissza.
0: Jöjjétek, üldjük és ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
2: Nem nyaralgatunk, Zsül.
0: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodyászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
1: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
0: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. de az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ezt a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
2: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi nem egy volt, kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy de nincs visszarepülőjegyed.
0: De hát fulibuknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
2: igen,
0: az,
2: oda nem ülhetsz a pilóta ülébe.
0: Az csúviknál áldogált, az a sósmogyorót osztott.
1: Leül a WC-re.
0: A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert három napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát úgyis se beszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a segér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
2: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
0: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
1: Ha valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az az igazság, hogy...
0: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
1: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
2: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
0: Valószínűleg hérakjomba bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
1: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
0: Nem volt,
1: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
0: Nem álltok, ott tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy cesztát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy cesztát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
1: De az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája?
0: Visszafelé, igen. De a légitárság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitárságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
1: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
0: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
2: Ne, akkor már küld olyat, a leghosszabbra küldjük.
0: Jó, azt jó, Peking.
2: Dubaj. De az nincs
0: Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
1: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
0: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
2: Kettő órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
0: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
1: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
0: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappa.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több helyszínen is retro véradást tartanak a hétvégén. Napközben ismét derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Retro véradást tart a héten az Országos Véradó Szolgálat. A rendezvényt hagyományosan szeptember első szombatján tartják, amikor az ország számos pontján várják az önkénteseket. Pécsett szeptember 5-én reggel 8 és délután 4 óra között a Pacsirta utcai központban várják a donorokat, ahol a véradás mellett régi autókból és tárgyakból lesz látható retro kiállítás. Az önkénteseket meg is vendégelik, emellett nyereményjátékon is részt vehetnek a véradók. Szombaton Komlón a Városi Sportközpontban is várják az önkénteseket bányásznapi véradás keretében. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HR-rend Kozár Misteny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szentlőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak az M60-ason is, az M6-os felé vezető oldalon, Szederkény-Bói térségében. A külső és a leálló sávot zárták le. Híd és áteresz javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton a megyehatárnál útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként 1-2 felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek 10 kóbusz listája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perce, hello Feri,
2: hello.
1: Jó reggelt, hello Juli,
3: jó reggelt,
1: hú, de összeöltöztetek, most nézem.
4: Igen, így. Én így szoktam, vagy veled öltözöm össze, ha összecsörgünk fehérbe, Julcsában csörögtünk,
3: reggel
4: most feketébe vagyunk.
1: Jászol, feketébe, Juli, igen, erősen feketébe vagytok.
3: Jött az SMS. Te miben leszel ma?
1: Igen.
3: Mi van rajta, kislány?
1: Nagyon, nagyon, nagyon
4: összeöltöző. Hát szeptember elsője van, elbúcsúztattuk a nyarat, kérem szépen, tegnap megőrült a város, közlekedhetetlenné vált gyerekek egész nap, ami volt komolyan.
1: Durva volt?
4: Nagyon,
1: igen.
4: Nagyon, én bent voltam egészen, hát olyan 5 körül mentem haza, és akkor több helyre el kellett mennem, motorkerékpárra mondjuk könnyebb a dolog, de szerintem annyira besűrűsödött, és ma reggel az M7-esen, ami volt, hát én nem is tudom, már 6-ra hozták a gyerekeket.
1: Megindult.
4: Six, seven.
1: Megindult a dolog, gyerekek. Megindult, ma becsengetnek elvileg, ahol nincs osztálykirándulás.
4: Így van.
3: Valamivel több, mint másfél óra van hátra. Az első
1: becsengetésig. Ez kemény.
3: De most egészen nyugodt itt a hegyalja, azt néztem.
1: Igen. Úgy,
3: még nem volt akkora.
1: Nem volt akkor alcú, én is viszonylag hamar beértem, de ja, még most számoltuk, hogy mennyi van még nyári szünetig, meg most ültünk itt, hogy úristen, akkor gyerekek, fenn van a V betű, meg vakáció. És elindult, most hajóztunk, ugye nem olyan régen, és nézd meg, szeptember van. Szóval, hogy az egészen elképesztő, boldog új tanévet, és eredményekben gazdag szülői értekezletet kíván mindenkinek, Szabesz. Nyári SMS író lesz-e? Hát ez egy jó kérdés. Majd megnézzük,
4: gyerekek,
1: hogy írja.
4: Tegnap bejelentkezett, hogy 6 óra 16-kor ő itt van, küldött egy elő SMS-t a 80-as végül.
1: Igen.
4: Most 6-18 van, sehol semmi.
1: De nem döntöttük el, hogy még mit csináljunk vele.
4: Ez igaz. Igen, igen, igen, de hát ez az ő döntése volt, hogy akkor ő bejelentkezik, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azt sem kell, amit akarunk.
1: Amit akarunk, így van.
4: De egyelőre nem írt.
1: Így van, gyerekek.
3: Na de hát ne menjünk el.
1: Na.
3: Amellett, hogy mi történt tegnap.
1: Hát itt ültünk kettőig.
3: Hát Bali.
1: Lehoztuk. A fogadás az fogadás.
3: Hát van élet a reggeli műsor után.
1: Van. Azt hiszem,
3: van,
1: hogy megtaláltam. Megtaláltam a nekem megfelelő műszakot. 8 órát dolgoztam tegnap.
3: Félelmetes.
1: Úristen, nagyon fura volt.
4: Plusz este még a tévébe. Na hát az már... Nem dolgozta nyilván felvétel, de hát akkor is a hallgatók
1: 8 óra.
4: Így már legalább 9-et benne voltál.
1: Életemmel először dolgoztam 8 órát.
3: Hogy álltál föl? Nem tudom.
1: Így él nekem merek. Lehez élet ez így, hogy délben nem vagyok a szaunában, meg nem vagyok egy masszázsban.
4: Igen, meg egy edzésed.
1: Mi az Isten?
4: És hát a legnagyobbakat válogattad be, ugye Tracy, Fekete Pákó.
1: Nem is értettem. Olyanokkal jelentkeztek be, ugye Eszter is bejelentkezett, te is bejelentkeztél, de Eszter is megjelent. Tracy Amerikából.
3: Tracy.
1: Igen, ott reggel volt ráadásul. Mm. Tehát, hogy ő valahogy ebbe belehallgatott, és hallott, és akkor bejelentkezett a Lacinál, hogy jönne. Ja, jó volt, lement egyébként, gyorsan lepörgött. Itt maradt a 3-4 reggeli csapat, Laci is itt volt, Anna, Zsül, programosztályról is itt szórakoztattak minket, úgyhogy el voltunk igazából.
4: Na, és jó zenéket kértek?
1: Hát az mindegy volt, hogy mit kérnek.
4: Teljesen
1: mindegy volt, de nem nagyon érdekelt. Nem nagyon érdekelt bennünket, hogy mit kérnek, mi adtuk a saját zenéinket. Volt egy-két teljesítés nyilván. Az első órában úgy kezdtünk, hogy még leadtunk egy-két ilyen általános dal, de rájöttünk, hogy nagyon nem illik nem az oda. Nem illik az oda, úgyhogy begyújtottuk a rakétákat. És akkor talán a második órától, vagy az első óra felétől, 10:30 után már csak a mi dalaink
3: mentek. Indult a Bali Mix.
1: Indult a Bali Mix, és akkor már kiszedtük az összes rotált Rádió 1-es dalt. Úgyhogy, de jó hangulat volt. Volt, amikor bedobtuk a telefonálókat, úgyhogy nem szűrtük őket, csak így, aki folyamatosan villogott a két piros, és aki adásban elkezdtük bedobálni. Volt egy fél óra, csak úgy jöttek, de figyelj, munkások, én nem is tudom.
4: Értelmiségiek, biztos nem.
1: Értelmiségiek, kevésbé, gyártelepről dolgozók, gyerekek jöttek nagy mennyiségbe, úgyhogy volt minden, nagyon vegyes volt. Nagyon vegyes volt.
4: És hát nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, amivel megjutalmaztál tegnap.
3: Mivel?
1: Nem tudom, miről van szó.
4: De te részegen vezetsz műsort, hogy nem emlékszel?
1: Nem.
3: Miért kérhettél?
1: Nem tudom.
4: Nem. Hát kérhetni, de az oké, hát azt megbeszéltük. Hát, hogy minden kedden.
1: Ja, hogy átadtam neked, hogy minden kedden.
4: Hallottam, zsivány vagy.
1: Azt mondtam, hogy Feri minden kedden beül. Akkor a siker ez a kívánság műsor, hogy Feri keddenként vállalja. Úgyhogy Atisnak már nem nagyon kell jönni.
4: Figyeljetek, hát én ezt nagyon sokat csináltam.
1: Hát sokat.
4: Mielőtt én beültem reggeli műsorba, és akkor aztán jöttetek ti a Janival, én ezt évekig nyomtam, és mindig azon gondolkodtam, hogy mi a titka. Hogy, hogy mit szeretnek rajta az emberek.
1: De még a 90-es években értem, a 2000-es években értem, de most már akkor... mi a titka? Tehát ott a Shazamod, ott az Apple zenéd.
4: Igen,
1: ott,
4: tehát
1: most
4: hallgatni.
1: Már tényleg minden meghallgatsz, és egy perc múlva ott van a telefonodra. Mert ennek mi értelme van?
3: Az, hogy három percig tied az éter. Te szólalsz meg, téged hallgat mindenki, és te tudsz transzparensen üzenni valakinek. Igen, ez.
1: Hát hallgatja még valaki egyébként. Hogy küldöm Icának, hogy szeretem ezt. Hát érdekel valaki.
3: Ha Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs küldi valaki Icának, akkor azt hallgatják. Igen.
1: Az oké, de hát nem mi csináljuk, nem de mi hogy küldjük. Mégis van azért egy csomó kereskedelmi rádióban kívánságműsor, de hogy ez még egy érdekes formátum. Az én is gondolkoztam.
3: Ez egy gesztus.
1: Igen. Nyilván, hogy tegnap csináltuk, marhultunk, oké, de hogy egy általános kívánságműsor formátum szerintem az már lejárt. Tehát ez
4: látod, mégsem. Tökre szeretni.
3: Te mit csinálsz?
4: Is neked nincs munkád.
1: Azt is tényleg.
3: Tudod, hogy ez teljesen...
1: 2026-ot írunk.
4: Igen, hát. Valószínűleg az van, ugye, ahogy egy régi programigazgató mondta, a kívánság műsorban maga a kívánság küldés, ez két embert érdekel, aki küldi, és
1: ennyi,
4: aki
1: senki
4: ne
1: más.
4: Küldi, senki más.
1: A zenék
4: nem.
1: Pedig rotációból mennek, azt meg ugyanúgy igen. Meghallgatod.
4: Hát ezért hallgatod, ugye a zene az ugyanaz, mint amit egyébként szeretsz egy rádióban, tehát ott nincs változás. Most a külső fület mondom, aki nem küld és nem kap, hanem csak hallgatja, a zenét megkapja, ott most 20 másodperc alatt valaki elmondja, hogy szeretem az Irént, azt neki küldöm a dalt, igazából nem zavaró.
3: Igen, de ez olyan, mint felírni az égre, hogy szeretem az Irént. Ez egy akkora szó, egy akkora gesztus. Egy
1: még mindig? 26-ban? Tényleg?
3: Igen.
1: Lehet, hogy csak ez itt maradt ez a formátum, és senki nem meri levenni, nem? Az egyik rádió levenni mindenki, tudod.
3: És mit tennél a helyére?
1: Olyan, mint a fél óránként hírek. Minek? A mai világban minek adsz még a médiatörvény szerint fél óránként híreket? Kit érdekel? A telefon, az internet és az állandó elérhetőség világában miért kell neked egy kereskedő menedőben fél óránként híreket adni? Ez milyen őskövület médiatörvény? De tényleg, hogy ezt valaki miért nem meri már felülírni?
3: Ez sincsen szerintem teljesen igazad, mert egy csomó embernek nincsen idege, meg nincsen türelme átlapozni egy teljes hírportált, és akkor kap ebből egy ilyen kis szüzsét.
1: Na de mit kapsz? Egy szerkesztő által leválogatott a preferenciának megfelelő.
3: Pont elég.
1: Álvalóságot.
3: Akár. Aha. Éppen mi. Egyébként nekem az volt az érzésem az első fél órában, hogy olyan vagy, mint egy maratonista, aki belesprintte az első másfél kilométerbe, és attól féltem, hogy valahol a második óra környékén el fogja elkezdeni.
1: Na, ha nekiállok, akkor de megcsinálom. Végig toltuk.
3: Jó volt.
1: Végig toltuk. Hát és itt mondom, a Viberem az úgy nézett, hogy 999.
3: Meghalt.
4: Az nem tudott többet.
1: Effektíve lefagyott, tehát hogy egy fél óra után én elvesztettem a saját Viber felületemet, mert nem volt. SMS-ek folyamatosan jönnek, és a két piros az úgy villogott állandóan, hogy bármikor fölvetted, rányomtad, az állandóan ott volt valaki. Tehát, hogy ilyen lehetetlen lett bárkit is adásba tenni, mert szinte folyamatosan jöttek az üzenetek.
3: Tessék, én már annak is örülök, ha beolvastak egy üzenetemet. Hát igen, tehát tulajdonképpen ez a titka az egésznek, hogy egy pillanatra úgy érzed, hogy kiemelkedsz tőled, és hirtelen jelentőséget kap a személyed.
4: Nagyon sokan kérdezitek, hogy vissza lehet-e hallgatni? Nem.
1: Nem.
4: Nem lehet, mert pont most reggel beszéltük Zsüllel, mondtam, hogy egyrészt ezt visszahallgatni ki az, de már sokan írják, hogy az a baj, hogy ez jogdíjas a sztori gyerekek. Tehát a mi beszédünket föl lehet tenni, de hogy a zené, a kívánság műsorban rengeteg zene van, és amiatt ezt egyben nem tudod föltenni, mert például a Spotify is így
1: letírt. Azonnal lehúzza, igen.
4: Hogy tele van jogdíja a zenével.
1: Igen.
4: Úgyhogy egyszer is megismételhetetlen
1: ez aki, volt. Igen, aki hallott, hallott, ez nincs fönn nagyon sehol. Tehát hogy ez így elment, és ez ott van. Majd lesznek belőle. A TikTok verziók, hogy betelfáj 10 éves kislány, és nem azt kapja, amit szeretne. De hát az élet egy harc. Szóval az, hogy nem kapod mindig azt, amit szeret, és tanulják meg ezek a gyerekek, hogy azért a 10 éves, hogy és aranyos a hangod, nem jön. Nem jön Justin
4: ez
1: Bieber.
4: Kevés.
1: Érted?
4: Ez kevés.
1: És bármennyire is szereted Justin Bieber, nem azt kapod. Meg kell tanulnod, hogy az élet kemény. Úgyhogy...
3: Én ebből hanyomát csinálnék. Fél évente egy.
1: Fél évente egy?
3: Fél évente egy.
1: Fél évente egy beülés?
3: Igen.
1: Itt volt Attis is, ja, őt is említsük meg, nagyon aranyos volt, nehogy elfelejtsük, gyerekek. Segített, előre összevágott egy-két dolgot, ami ugye a dal lezáró volt, az összevágta a következő jingle-el, meg beharangolt. Szóval végig itt a Zsül keze alá dolgozott, úgyhogy nagyon aranyos volt.
3: Hát
1: nagyon
3: Attis,
1: élte.
3: Attis egyedül hozza azt, amit ti tegnap négy.
1: Igen. Nagyon élte, és nagyon...
4: Mondtam, hogy mentem el innen, hogy ugye ezt mindenki egyedül csinálja. Mm-hmm. Tehát egyedül veszed a telefon, megvágod, beragod, kész. Itt érted, olyan zsizsgés volt tegnap, parádé.
1: A reggeli, reggeli.
4: Laci rohangált, Anna vette a telefonokat, Zsűl rakta a zenéket.
3: Fél óránk ment arra, hogy kerestünk egy darab telefonszámot. Mert szerettünk volna valakit megszólítani, aki aztán végül nem is került be szerintem.
1: Igen, mert de... ugye volt, hogy visszahívtunk mi is valakit. Igen.
3: De hát tudod, itt a óriási pörgés ment.
1: Ja, de Atis is nagyon-nagyon jó arc volt, segített. Itt volt végig, és mondta, hogy mi miután, meg hogy van, meg mi a szerkezet, meg van-e itt most hírek, vagy nincs hírek, mert azért mi azért vakon tapogatoztunk itt. Tíz óra után.
3: Oké, Sakirát kérte, hát.
1: Azt nem tudom, mi volt. Kérte Sakirát?
3: Igen, és aztán helyette lejött valami likvid, vagy nem is tudom, mit.
1: Ja, azt megmutatom, hogy volt egy olyan filon, akkor most megmutatjuk, hogy működik az igazi kívánság műsor. Szia, Tibi vagyok, kérném a Sakirától. Nem, te a narkotiktól fogod kérni a likvidet. Micsodát? Azt nem ismerem, nem baj, mond utána. Narkotik likvid. Szeretném kérni a narkotiktól a likvid, és hallottak is, hogy egyáltalán nem erre szemben. Látod, nagy mondom, ez az. Jó. Na, így működik a kívánságban. Köszi, hello, hash. Kiraktuk, és leadtuk a narkotikból a kis csávot, szem azóta egy állít, néz maga elé. Ez mi?
3: Újra és újra társáz.
1: Ez mi volt? Kivel beszéltem, igen. Úgyhogy ez volt. Elhussant ez az éterben. De el is ment, így fura volt kettőkor, még átmentem edzeni egyet, és úgy rájöttem, hogy elment a nap. Jó. Mert hogy úgy tényleg.
4: Hey, mire leedzel, hazaérsz 4 óra.
1: Kis szauna, stb. És úgy azt gondoltad, hogy basszus, ez a 8 óra munkával azért elmegy a nap, úgyhogy visszaálltam a 4 óra munkára, jelentem. Tökéletesen.
3: Elég.
1: Tökéletesen elég, nyilván van forgatás, akkor van több is, de hogy ez így bőven. Bőven elég.
3: Most már csak azt kellene megreformálni, hogy ne reggel 6-kor kezdjünk, hanem mondjuk egy 9-10.
1: Ennyi. És mindent átformáltunk, igen. Igen.
3: Megcsináljuk 10-től az élőadást, és másnap reggel 6-tól lehagyjuk ismétlésben, és akkor mindenki boldog.
1: De egyébként, tehát, hogy simán beleférne.
3: Szerintem.
1: Simán beleférne, így
3: a közlekedési hírek nem lesznek annyira frissek, de hát...
1: De azt elengedjük, nem is olvasunk közlekedési híreket, igen. Na jól van. Oké, engem leszartál, hiába kértem. Hát, Sanyi, voltak így
4: sokára.
1: De nem ez a jó szó, mert nem ez történt, egyszerűen csak nem. Nem fértetek be, úgyhogy ez volt. De visszahallgatni nem nagyon. Nem nagyon tudjátok. Na itt a nyári szünetes SMS, mit csináljunk vele, gyerekek?
4: Hozzuk meg a döntést, hogy akarunk-e ezen most ugrálni, okoz-e még örömet, szerez-e még izgalmas pillanatokat az, hogy mennyi van.
3: Én adnék neki egy esélyt.
1: Hogy olvassam minden nap? Uh-huh. Mondjuk a szám az botrány sok.
3: Na mondjad, mennyi.
4: Ne, várj, egy kicsit készüljünk.
1: Mondjad. Hetente egyszer. Egyelőre heti egybe.
4: Jó. Minden hétfőjén.
1: Minden hétfőjén, vagy minden hét péntekén. Küldj el nekünk.
4: Melyik a jobb?
1: A péntek, mert akkor péntek, úgy mert megint lejött igen. Belőle hét. Péntekenként, ez egy köztes megoldás.
4: Jó, tehát minden pénteken 6-16-kor.
1: Küldj el nekünk, hogy még mennyi.
3: Aki ilyen következetesen, ilyen szorgalmasan csinálja ezt a dolgot, az megérdemli szerintem.
1: Nincs semmi, az van, amit mi akarunk, és ha ő ezt vállalja, akkor csináljuk. Mit érdemel? Akkor ilyen alapon minden SMS-t olvassak be, mert mindenki megérdemli, hogy ez egy étlap. Erről mi választunk, és mi eldöntjük, hogy van vagy nincs. Tehát ez nincs ilyen, hogy senki nem érdemel meg semmit.
4: Miért? Nem is értem.
1: Nem annyi jogom.
3: Elnézést kérek, bocsánat.
1: Most gondolom, most küldtek 40 SMS, most akkor mindenki megérdemli, hogy beolvassam. Ez egy választás. Jó, nekem jó az, hogy egyelőre heti egybe itt marad velünk. Pénteken.
4: Jó, egy péntek, az jó is, tényleg levezető nap, már megint elmúlt belőle.
1: Ha most nem küld el minket az anyánkba, hogy az viszont én nem vállalom.
3: Meg is írtam, hogy vettem 100 000-es.
1: Látod, hát ez a puncsolít össze-vissza. Jó, akkor pénteken küldözgesd egyelőre, aztán majd lehet, hogyha közeledik a nyár, akkor sűrítünk. Most egyébként 290 nap.
4: Jézusom, ez ne, 3/4 év.
1: A mindenség ír neki, azért ez így soknak tűnik. Na jövünk mindjárt, 7:30 van, jelentkezzetek játékra. Jó, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Az ősz most vele.
2: keletkezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
10: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. Ha az időjárás nem szól közbe, szeptember 1-én kedden több száz a közterületeken álló gesztenye és platánfa lemosó permetezését végzik el a városban. A kezelésre kártevők és növénybetegségek miatt van szükség. A város önkormányzata egy debreceni céget kért fel a munka elvégzésére. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Az érintett mohácsi fasorok környékén fokozott óvatossággal közlekedjen. Már idén elkezdődhetnek a felújítások a Siklósi Gyűdi úton. Rigel Gábor, a város polgármestere a Siklósi Híreknek elmondta, a tervek szerint akár még ebben az évben megtörténhet a marás és az aszfaltozás a szakaszon, ám ha az időjárás nem lesz kedvező, akkor a munkákat átteszik tavaszra. A Gyűdi úton mintegy 600 méter hosszon készül majd új aszfaltborítás, és az út környezete is megújul. A munkálatok 110 millió forint állami támogatásból valósulnak meg, legkésőbb jövő tavaszig. Szeptember 21-én lesz az őszi lomtalanítás Bogádon. Az önkormányzat jelzése szerint homoktetőn megszűnt a gyűjtőpont. A szolgáltató a Hóvirág és a Margaréta utcában, a Tulipán utca felső szakaszán, valamint a Rózsa és a Gólya utcákban a házak elől szállítja el a limlomokat, míg a mellékutcákból a belső úthálózat sarkainál lehet elhelyezni a háztartásokban keletkezett felesleges kacatokat. A részletekről a község közösségi oldalán lehet tájékozódni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hird térségében, ahol útszűkület van érvényben. Félpályás útzárra kell számítani a főút Baranyas-Somogyi megye határánál, aszfaltmarás miatt. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek. A Bújvillány-Siklós összekötőút érintett szakaszán lezártak egy sávot a közlekedők elől. Építési munkák miatt a Mohácsi összekötőúton is forgalomkorlátozásra kell számítani, egészen az év végéig. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt hiszem, hogy a YouTube-on egyébként fent van a kívánság műsor, meg valaki Google Drive-ra is föltette. Tehát azért ezeket így meg lehet itten találgatni, ha valaki nagyon, nagyon kutat valamit, vagy nagyon keres valamit. Szerintetek ma sokan rá fognak rántani, hogy gyerekek a suliban? Lesz gágások helyen? Hát valószínűleg igen. Bizony. Egyébként. Bizony. Hát most azért kicsit kiürül a lakás.
3: Profik szabadságot kivették már.
1: Így van, kicsit pihensz. Pihensz, egyedül vagy.
2: Megünnepelj.
1: Családdal vagy, megünnepled a gyerekek az iskolában. Vagy osztálykirándulás. Ugye hát ez a kettő verzió van, valahol ezzel indulnak, valahol azzal. Indulnak igazából. Egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt, a 17-es kavisán a külső

0: történt a másik oldalon. Rengeteg sztori nincs meg.
1: Mi van, az kérdés.
0: Hogy mi történt, hogy ők hogy indultak el, hogy kaptuk el őket, hogy ők hogy jutottak abba a csapda helyzetbe, és mit rontottak el, mert ott nincs velük idő beszélni. Tehát berakjuk a buszba, begyűjtjük, és hello, én azóta velük nem találkoztam, de egy csomó nekem is most áll össze, hogy ők miért mentek abba a zsákutcába, mit rontottak el, miért álltak meg a pirosnál, milyen döntéseket hoztak például a GVM-ik, hogy bekeveredtek oda a Lónyai utca 5. kerületbe. Nem is értettem, hogy ők ott mit csinálnak. Amikor
1: ugye... Valószínűleg ők se.
0: Tehát, hogy oda miért keveredsz be, ahol tudod, hogy dugó van, és a Calvin térig áll a sor. Tehát, hogy azokat például én nem láttam, hogy ők mit csinálnak ott. Vagy, hogy milyen váltott autókkal mennek, hogy szervezték a menekülést. Mi ezekről semmit nem tudunk. Tehát a másik oldal az elkapás pillanatában válik nekünk tisztává, meg hogy van egy játékstílus, hogy hogy játszanak. De nem tudunk egy csomó mindent, sztorit, eseményt, hogy ők hogy voltak, hova mentek. Úgyhogy kíváncsi vagyok igazából, mert meg a másik oldal érdekel leginkább. A mi részünket tudom, hát mi végig marhultuk.
1: Azt a gyermeki örömet, amit ti le tudtok vágni.
0: Ja, mi nagyon presztizselünk, persze.
1: Ez nekem még tegnap is meglepetés volt, hogy a második évadra.
0: Vannak ilyen kötelező, reklámtevékenység, megjelenség. Én azokat annyira nem szeretem, azt már láttam különböző promókba, hogy mi van, de hát ez nyilván a kereskedelmi tévé része, hogy észre van egy díled egy gyorsétteremmel, és akkor ott különböző dolgokat kell.
1: Akartam is mondani, hogy te is ide is őket te hoztad be, vagy mi van?
0: Úgyhogy érdekel, kíváncsiak a Sábiékra, hogy milyenek. Egy csomó pár viszonylag kevés infónk volt róla, mert nagyon térképen kívül kerültek, vagy elmentek, nem tudom, hogy játszottak, milyenek voltak, ki a jó karakter, ki a vicces, tehát érdekelnek a celebek, hogy milyenek voltak. Nem
2: jó,
0: tudok semmit.
2: Jó szervezőik voltak.
1: Van, aki tud ittám róluk eleget.
2: De csit.
1: Te kis áruló.
0: Igen.
1: Annácska,
2: ez majd
1: így kifog.
2: De ez majd később kiderül.
0: Ez majd itt aztán később kiderül, igen. Látom, hogy kik azok, akik túlszervezték, vagy nagyon rászerveztek, kik azok, akik spontán mentek. Én most nekem az első benyomásom, hogy mindenki nagyon szervezetten ment.
2: Figyelj,
0: tehát mindenki hiszem... nagyon szervezetten ment. Ez jó is, meg rossz is egyébként.
2: Az elején volt, aki a Blaháig 3 autót váltott. Tehát nem is értettem, hogy
0: a keletitől?
2: Igen.
0: Hát ez végül is megengedett.
2: Hallod, mi történik itt?
0: Igen.
2: Hogy mindenki mindenkit lerázza.
0: Igen, de a börtönös rész, azt én már megkaptam előre, azt szerintem az zseni, ahogy követ fejtenek meg.
2: Nekem az előjáték egy kicsit hosszú volt.
0: Aha. Én szeretem, mert tök filmes az egész.
2: De igen, de nekem az elején kicsit... Én már vártam, hogy történjen, kezdődjön, elinduljon, hagyd lássam, hogy hogy szaladnak ezek a kis celebek.
0: Ezek hogy rohannak, ezek a kis narancssárga ruhások?
2: Hogy kapnak agyvérzést.
1: Hát ahogy Gáspár Laci érdeklődött a játék iránt, ugye a basuk izgalmasére nem volt.
2: Gáspár Laci nehéz kimozgatni.
0: Az nagyon
1: hátradőlt.
0: Nekik például egy zsákutcába fordulás vetett véget. Tehát, hogyha ott a sofőrük nem fordul be, akkor a másik oldalon ők ki tudnak menni. És én nem értettem, hogy ők ott mit csinálnak, de most jöttem rá, hogy átmentek a kereszteződésen. És ugye befordultak egy zsákutcába. Aztán utána már nem láttam, hogy mi volt, de az ők ott azt elrontották, és jöttek velünk szembe, nekünk rohantak. Hát a csávon majdnem elütött. Szóval, hogy ott voltak érdekes részek, azokat kivágták, de igen, ők bementek egy zsákutcába.
1: Igen, ott úgy éreztem, hogy mondatok még benned
0: voltak. Ott bennem voltak, hát ott több minden is történt.
1: Ki is jött,
0: ott több
1: jöttek minden is a mondatok, csak jótékonyan kivágták.
0: Volt, hogy rá kellett ütnöm egy motorháztetőre. Igen, olyan stengben vannak a sofőrök is, a civilek, ugye, ott ül mögötted két ordibáló celeb, hogy simán elüt. Tehát, hogy simán átmegy rajta. Többször majdnem elütöttek minket. Amikor már kellett kívánni, hogy állj meg, haver, ez nem annyira vicces. Tehát, hogy így mondom, volt, hogy motorháztetőre kellett rávernem, nem kicsit.
2: Ugye, forgatás hetén engem többen megkerestek teljesen ilyen random emberek, hogyha bárkinek kell fuvar, tudták, hogy én nem vagyok benne a műsorban, meg nem is vagyok szerző, meg nem csinálok semmit, de ha esetleg valakinek Budapesten kell fuvar, akkor csak
0: akkor
2: szólja,
0: ők viszik őket.
2: Aha. Tehát, hogy nagyon nagy ment.
0: Hát mindenki a párjával, a menedzserével, az ügynökével, a pasiával, mindenki a csajával, éve. Mindenki mindent leszerveztetett. Jó, de hát mert meglátjuk majd, kíváncsiak, itt még sok történet van, amit nem tudunk, meg ami még titkos, úgyhogy bizonyítani, aztán nagy segítők voltak itten, kérem szépen. Kíváncsiak tényleg a Csillagász Lacira is, hogy milyen ebben a szerepben.
2: Hallod, amikor én megtudtam, hogy a Pampeddal lesz ő egy párban, én azon gondolkodtam, hogy ezek a második napon fogják kinyírni egymást. Tehát volt olyan érzésem, hogy a Laci az fogja magát egy ponton, és kiszáll a kocsiból, azt mondja, hogy nem. Aha. Ezt nem csinálom tovább.
0: Bár amikor a Gabó egy ilyen csöndes fazon egyébként, tehát hogy nem idegeskedik, csöndben van, nem túl sok mindig.
1: Szerintem a Laciban meg pont az van benne, mérhetetlen intelligenciája.

0: kapcsán, hogy kíváncsi mindenki másra, érted? Abszolút. Hogy ő hogy tud vele együttműködni. Hát jó. Ugyanez volt az Árulókban is, ott is ugye egy olyan közegben volt a kastélyos
1: az
0: műsor.
1: Az más típusú műsor.
0: Van más típusú, igen. Tehát ott ez a szint azért nem jelent meg, amit Pampett tud képviselni, de szerintem a Laci ez pont az a csávó, aki egy ilyen izgatottan áll egy ilyen feladat előtt.
1: Na,
0: érted?
1: Ő dinamika.
0: Mit tudsz vele csinálni?
2: Igen, azért már tegnap helyre pakolgatta Gabót, tehát azért ott a meg kis rész, ami be volt vágva, érted, hogy jó, elég most már a fodrászkodásból. Elég a fodrász, elég a szendvicsből. Gabó, tehát, csak hogy most már a kezembe veszem a dolgokat. Tehát itt azért a Laci nagyon a kezébe tartotta a dolgokat, mert ott azért szétforgácsolódtak volna rögtön az első nap.
0: És látod, egy ilyen arc, egy ekkora koponya is, mint a csillagászunk, igen, is, gyermeki örömmel konstatálta a jelzést, hogy elkaptak egy párost, és ez nem ő.
3: Igen.
0: Sírtam a csávon.
3: Ők megkapják, sírtam, ugye az órájukra, hogy egy párost elfogtak. Az első nap nagy kasza volt. Szóval az első nap mi úgy mentünk neki, hogy ez a Budapest ez szinte lehetetlen lesz. Tehát, hogy egyszerűen mi tavalyból kiindulva, nagyon tavaly senkit volt, nem kaptunk el Budapesten. És annyira bénáztak, és annyira magabiztosan áldogáltak, hát a benzinkutas áldogálás, amikor jöttek a törőcsikék, azt nem hittem el. Tehát a két hülye ugye bement, egy csomószor ugye megállunk, meg bemennek, és ők ugye, nem is tudom, mondjuk autót váltottak talán, vagy beálltak egy garázsba, és egy garázsból álltak ki, de nem értettem, hogy azt is hogy, mert egy lakótelepre mentek be, ahonnan egy irányba tudsz csak jönni, és ott jöttek el a benzinkút mellett, miatt egy negyed órát álltunk azon a nyomvadkúton. És egész egyszerűen csak megérkeztek mellénk a 13. kerületbe. Szóval, hogy ebben azért nagyon sok szerencsefaktor van, úgy, hogy tavaly senkit nem kaptunk el az isteneséken kívül Pesten.
2: Nagyon,
3: és az isteneséket is csak azért, mert visszajöttek vonattal Vácról, és bejöttek a Nyugatiba, ahol mi áldogáltunk. Ahhoz képest a két vagy három pár megvolt az első napunkon. Tehát mi kaszaboltunk Pesten. Úgyhogy izgi.
2: Azért az nagyon nehéz volt egyébként, szóval azért az hogy nem Pest megye, csak Budapest, szóval azért az nagyon húzós volt.
3: Ráadásul Pest megye, így van, Budapest, így van.
2: Csak Budapest.
3: Igen.
2: De láttam, már Kelettitől ott indultak az autók, mindenki, tehát hogy már oda voltak szervezve.
3: Hát
2: nagyon
3: igen,
2: soknak.
3: Nagyon sok, és bizony, aztán majd még itt minket, aztán majd már akarok spoilerezni, de itt olyan, igen, követések lesznek, hogy már nagyon idegesítő volt. Szóval az nagyon.
1: Hát már az
3: nagyon duró, de nem mondunk el minden, mert hát valaki nem látta még az első részt, úgyhogy ja, izgi lesz igazából. Jó a formátum, jó, ki jól van ez kitalálva.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy hova lehet ezt fokozni, mondjuk majd a harmadik évadra.
3: Nem tudom, hogy lesz-e, vagy lehet-e, vagy kell-e.
2: Nekem lennének ötleteim.
3: Mit lehet csinálni?
2: Igen, abszolút, most, hogy így benne.
1: Bécsben picit, mindezt.
2: Nem, meg lehet ezt itthon is csinálni. Meg lehet. De csak
1: hívjátok Annát.
3: Igen. Kérdezi valaki, a Pólusnál tényleg volt a baleset? Nem volt baleset, a követő autóinknak mentek neki. Ugye vannak ezek baleset, az úgynevezett, igen, de hogy nem komoly meg semmi, csak nekünk ott szantak. Egyébként követő autók. Tehát az, aki már minket ott követett, az neki ment, ugye egy runner autó van, aki jön, és akkor hozza az aksit, meg cserél, meg jönnek utánunk páran, azt megtolták hátulról. Úgyhogy ők ott leváltak rólunk, de legalább egy követünk kiesett. Ugyannak nagyon örültünk. Igaz, egy karambolárán, de jó, szóval sok minden történt igazából. Meghallgatjuk a játékosunkat is, közben halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, halló! Na, mi a helyzet, hogy
4: hívnak? Vagyok.
1: Dani
4: vagyok.
3: Dani.
4: Már nagyon régóta várakoztattak. Már úgy föl voltam.
3: Ne ragudani, korábban jöttél.
0: És most elmúlt?
1: Lelankott? Lelankottál?
3: Korán adásba raktunk. Mi a helyzet, Dani? Honnan hívtál minket?
4: Kőszeg mellől.
0: Akkor fogadjunk, Ausztriába jársz dolgozni.
4: Nem, Magyarországon.
0: Ez egy igazi ember.
1: És mit csinálsz Kőszeg mellől?
4: Tessék?
1: Mivel foglalkozol Kőszegen? Mit csinálsz?
4: Mezőgazdasági mérnök vagy, de nem Kőszegen, hanem itt
1: Kőszeg mellett.
4: Bük mellett.
3: Aha.
4: Igen.
3: Jól van.
4: Sok az igen.
3: Jól van. Dani, és kit választott a játékra?
4: Téged, Balázs. De úgy már voltam pörögve, most egy kicsit így lement, ez nem jó, pedig úgy akkor tudom a szavakat.
3: Tedd, aztán hívjál vissza, után, és akkor megy, mert újra fölpörögsz.
4: Jó, van, oké, rendben.
3: Fúj egyet. Jó. Tedd le, jó, és kicsit, akkor
0: kicsit, vagy kicsit tarts távolabb a telefont, Dani, jó? És üvölcsél, hogy egy állat vagyok. Gyerünk.
4: Egy állat vagyok!
0: Ez igen, érződött.
3: Ez érződött. Ez kíváncsi, hogy ez meddig tart.
0: Meddig.
3: Na várjunk, hát még, hogy menjünk.
4: Remény leszek. Itt vagyok. Itt az idő vége.
3: Menjünk?
4: Jó. Nyomjuk, na, nyomjuk.
0: Akkor figyeljetek. 3-2-1, tessék.
3: Kőszeget mondtál, Dani? Kőszeg? Ott laksz?
4: Kőszeg, így van. Egy szomszédos faluban lakom.
3: Kőszeg mellett. Aha.
4: Így van, Kőszeg mellett.
3: És mezőgazdasági mérnökként dolgozol?
4: Mezőgazdasági mérnökként dolgozom. Így van, pontosan.
3: Aha.
4: És te mit csinálsz?
3: Mit csinálok? Ülök reggel egy rádióban.
4: Én meg az autóban nem mertem ki.
3: Ne haragudjál!
4: De ez az... olyan régóta vártam erre, nem igaz, nem igaz, nem igaz. Túl sok volt a várakozás úgy.
1: Leeresztettél, mint egy lufi.
4: Hát le, ez kemény volt.
3: Leengedtél, tényleg leengedtél, várjál, kiveszem a...
4: Le, pedig az Annával olyan jót beszélgettem, meg úgy nyomtam volna, azt hittem egyből nyomjuk, de mindegy, jó van, így sikerült.
3: Jó van. Hát ez gyors volt, de valahogy az izgalom kapcsán már ezt hallottuk, hogy
4: hallottad, ja? Igen, hogy ez lesz. Előre, hogy vesztek.
3: Igen, igen. Figyelj, viszont egy nyereményet hallgass meg.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalván. A Burger King jó voltában.
3: Na?
4: Az is nagyon jó, köszönöm szépen.
3: Szeretném. Ezért jöttél, mi? Ezért jöttél.
4: Nem is tudtam, hogy van játék. Fogadj. Ja? Nem.
3: Jó.
4: Nem is tudtam, megörültem, amikor Anna mondta. Nem. Tényleg.
3: Letesszük a telót, és akkor hűj vissza egy üzemi hőmérsékletre.
4: Jó? Ja, megyek vissza, kiosztom a munkát. Ja.
3: Jó van. Ciao.
0: Jó, szevasz.
3: Hello. Jó, hogy nem akarok spoilerezni, de valaki erre elmondta valamit, ami nem is volt benne az első részben, csak én nem láttam még végig az első részt, csak azt hittem, hogy belerakják, úgyhogy mindegy, nem érdekes, felejtsétek el. Meg kéne nézni, hogy mit raktak az első részbe. Jó reggelt, az M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé 3 sávon szintén elesett. Mai szép napot, Attila. Hátja. Ez ilyen most ilyen nagy eresések lesznek.
0: Az bizony.
3: Mennek a kis lurkók iskolába újra, úgyhogy ja. Ez lesz, gyerekek.
0: Remélem, jól vagytok, fiatalok.
3: Micsoda szomorkodás lehet.
1: Már csak egy óra.
0: Jó, jössz a kocsiba, a hátsó ülésen, anyád mögött érted, aki tök ideg a dugó miatt. 3 hónapja, vagy 2,5 hónapja, ezt nem kellett csinálnia. Te ilyenkor tegnap még rohadtul aludtál. Mi van, van-e füzetem?
1: Vagy elsős vagy, és nagyon izgulsz.
0: Vagy az. De az még jó, az elsősnek lenni, az szerintem még a szülő is érzi egy kicsit, vagy élvezi, hogy mégis iskolában megy a gyerek, azt szerintem egy jó sztori.
1: Ti csináltatok ilyen első tanítási napon fotót, meg az utolsón? Jó, elsőben, meg 8-ban?
3: Mi van?
1: Hogy az első tanítási napon, amikor először beül az iskolapadba, akkor ugye felengedik a szülőket, és akkor általában csinálnak a szülők a gyerekekről egy első képet, hogy nézett ki.
3: Önként ugye zavartak, mint a húzat.
1: Igen.
3: Be kellett adni a gyereket, az taka volt.
0: Persze.
3: Semmilyen fotózkodjon a gyerekkel.
1: Ahogy az iskola előtt bárhol szoktak ilyet csinálni, és akkor az utolsó, mondjuk a 8. osztály utolsó tanítási napján készül egy fotó, és akkor összerakod a kettőt, és megnézed, hogy mennyit fejlődött a kisgyerek.
2: Én 12-t fotóztam, mint hogy Péter, mert én nem vagyok ugye otthon reggel. 12 fotó van meg, elsőtől a 12-ig mindig ugyanott fotózta. Lehet a suliba menet befelé mindig ugyanott. És ez egyébként nagyon vicces.
3: Nekem egy ilyen képem nincsen.
0: Van egy csomó fotónk, de hogy így ennyire beállítva, meg ennyire tudatos, szerintem
3: nincs. Igen.
2: Nincs beállítva. De
0: mindig ugyanott.
2: Ez pont az a spontaneitás, a táska változása, a ruha változása, a divat változása.
0: De a spontaneitás nincs, ha minden évben ugyanoda beállítod a gyereket.
2: Direkt. Az viszont azért volt direkt, persze, az ugyanaz a helyszín, igen.
0: Hogy változik
2: így
0: a gyerek.
2: Van, így van.
3: Ja, igen. Nekem ilyen nincs.
2: Látom otthon eleget. Látom,
3: állottam.
0: Én is néha
1: fotózom.
3: Egymás felé rakom a karácsonyi képeket, ugyanott vagyok. Csak a karácsonyfa változik igazából. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 7 óra, ha van még közlekedés, küldjétek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: épülete ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak!
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
15: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
16: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
17: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
18: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
19: Pécsiek, figyelem! Megnyílt a hivatalos Samsung üzlet az Árkádban. Szeptember 4-én és 5-én óriási kedvezményekkel, izgalmas játékokkal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit. Ezen a hétvégén a Samsung Galaxy S26 csak 299.900 forint. Ne feledd, szeptember 4-e és 5-e Arcade Pécs. Részletek galaxy.hu.
16: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi Cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi Cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
20: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
1: Reklámot hallottál.
0: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
21: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
0: Mert önök megmondták.
21: Megérjük, olyan jó ez a rádió.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Szeptember 1-e van, elkezdődött az új tanév. Napközben ma 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-jéig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. Szeptember 21-én lesz az őszi lomtalanítás Bogádon. Az önkormányzat jelzése szerint homoktetőn megszűnt a gyűjtőpont. A szolgáltató a Hóvirág és a Margaréta utcában, a Tulipán utca felső szakaszán, valamint a Rózsa és a Gólya utcákban a házak elől szállítja el a limlomokat, míg a mellékutcákból a belső úthálózat sarkainál lehet elhelyezni a háztartásokban keletkezett felesleges kacatokat. A részletekről a község közösségi oldalán lehet tájékozódni. A labdarúgó NB3 hétvégi fordulójában a PMFC vasárnap az Iváncsa együttesét fogadta a Stadion utcában. A szurkolók gólban gazdag meccset láthattak, a Pécs 7-0-ra győzte le ellenfelét. A PMFC 18 ponttal vezeti a tabellát, az eddigi 6 fordulóból 6-szor győzelemmel zárt. Ebben a fordulóban a PTE Peac szabadnapos volt. A következő 7. fordulóban a PMFC szombaton a Kaposvárhoz látogat, míg a PTE Peac a Paks 2-t fogadja.
19: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
22: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-oson Hird térségében, ahol útszűkület van érvényben. Félpályás útzárra kell számítani a főút Baranyas-Somogyi megye határánál, aszfaltmarás miatt. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek, a Bújvillány-Siklós összekötőút érintett szakaszán lezártak egy sávot a közlekedők elől. Építési munkák miatt a Mohácsi összekötőúton is forgalomkorlátozásra kell számítani, egészen az év végéig. Ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 7 óra után 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 79 nap és GTA 6. Wow. Valaki, ugye az egész világ ezt várja, volt már a Netflixen egy nagyjából 20-25 perces kis bemutató, mindent megelőzve, ugye fölraktak egy ilyen kis összeállítás, hogy mi várható, meg milyen világ lesz, és 79 nap múlva GTA 6.
2: Annyival jobb lesz, mint a GTA 5?
1: Nagyon várja az egész világ, igen. Irdatlan fejlesztés, irdatlanul új, színes, részletgazdag világ, nagyon durva lesz. Nekem a gyerekek nyomják, hogy kicsit belelátok, egészen elképesztő várakozás van. Tehát, hogy
2: te játszottál vele?
1: Játékot, még a kezdeti időkben egy kicsit igen, de ezzel a nagyon durva GTA 5-tel, meg ami 6 lesz, ez már egy évek óta nem. De kíváncsi vagyok én is a 6-ra. Láttam ezt, megnéztem ezt a Netflixes sztorit igazából. Az nagyon, nagyon durva, hogy őt mit csináltak, és hogy milyen hype-ja van ennek a játéknak. Egészen elképesztő. Balázs, hogy játsz az alkoholról leszokásról, a délutáni kíváncsi műsorban lejátszanád a Rót kicsit könnyebb dalát, az a te számod. Nem vagyok már délutáni kíváncsi műsorban, köszönjük szépen. Már nem játszom le semmilyen dalt, mert nem vagyok kíváncsi műsorban. Nincsen semmilyen elvonási tünetem.
3: Száraz este volt?
1: Tegnap. Teljesen, nem ittam semmit.
2: Na jó, hát az első napot azért még csak lehozzuk.
1: Hát most már úgy van, hogy most már talán péntek este volt az utolsó, vagy szombat este, semmi. Tehát szauna volt tegnap, edzés, kész, visszaálltam, nincs alkohol. Zéro.
2: Kicsit gyakrabban eljár a kezed, de...
1: Egy kicsit feszültebb vagyok, kicsit többet üvöltözöm, kicsit többet verekszem.
2: Egyébként nagyon jól viselem.
1: Más tünet egyáltalán nincs. Úgyhogy nem, nincs baj. Szerintem ez egyelőre még nem sikerült valódi olyan Isten igazából, ilyen jóféle alkoholistává válnom, hogy szerdán már sóvárgás
2: pedig,
1: legyen.
2: Pedig nagyon igyekeztem.
1: Nagyon dolgoztam rajta a nyáron, de semmi. Figyelj, az ilyen is jut eszembe az ivás. Tehát, hogy így egyáltalán nem. 114 nap karácsonyig kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, de nem tudjátok, nem kezdünk el így nagyon számolgatni, úgyhogy ez nem is fontos.
2: Valit, hogy 2 billió, nem hiszem, 2 billió dolláros fejlesztés. Ezt...
1: Brutál. Brutál, hogy mi pénzt tettek ebbe bele, de hogy már az eladásokból ez mennyi jön vissza, és hányszorosa, persze.
2: Ez visszajön.
1: Vissza? Hogyne, előfizetésekből, eladásokból, persze, iszonyat nagyot kaszálnak rajta. Nagyon durva. Nézd meg azt, megérted az egésznek a történetét, meg hogy áll, meg mitől van ekkora hype. Nagyon durva, tényleg.
2: Leszerem a GTA 6-ot, pénteken születésnapom, Zsolti.
3: Az is jó.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla. Egy hát mondhatni tulajdonképpen egy magyar utas kigyilkolta a Wizz Air logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni, Krétára elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizz Air kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el, hát, ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
2: Minden idők legbizonytalanabb utasa. Tényleg? Győztese, azt hiszem.
1: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a Matrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizz Air alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint. De tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion, a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
2: Leült a lépcsőre.
1: Leült a lépcsőre, üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
3: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
1: Ő mégiscsak megint tett vett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Héraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja.
3: Mégse
1: akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
3: Ez a sztori nincs. Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
1: Igen.
3: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
1: Ezt ő kitalált, hogy ő ott maradna a gépen.
3: Nem szállok én le.
1: Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezető légiutas kísérős, előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Héraklion Budapest járatra, normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Héraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
2: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek. Nagyon-nagyon szabályozott.
1: Szigorúak.
2: Nagyon szigorúak. Tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet. Tehát, hogy mindenért.
1: Igen, akkor de
2: hogy... nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
1: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Hogy a reptére minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások. Tehát, hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a vizer személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Héraklion Budapest jegyet neki kinyomtatva.
3: És azt mondta, hogy uram, jó utazás, megvagyunk.
1: És megvagyunk. És visszajött a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megírta a 444, ja. ez lehet, hogy nem valid ez a sztori. És
3: sokan már PR-cikkre gyanakodtak, hogy a Vizer maga generálta ezt a sztorit.
1: Igen.
2: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Vizer, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Vizer az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történetet, hogy mi megkerestük a Vizert, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
1: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert hogy ugye arra gondoltunk is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Vizer ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban. Elvileg valami nőhöz ment volna.
3: Úgy ment nőhöz, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
1: Igen.
3: Valaki ugye belógatta a hintát, a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
1: Ez milyen sztori.
3: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz. Soha többet már nem.
1: A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
3: Igen.
2: És a repülőgépen jöttél rá, hogy meg.
1: És a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos lesz a Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na, itt van Radó András, a Vizer kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
4: Hát leraktam a telefonomat, egy picit után olvastam, és hát ez most majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emlékén se találkoztam. Meglepődtem.
1: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
4: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
3: Na de várjál, hát itt nem arról volt szó egyszerűen, hogy nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök.
1: Igen,
3: tehát itt ti hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
4: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valamilyen dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. És ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
2: De mi látszott ezen a fiatalemberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
4: Én azt merem mondani, hogy a vízre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is van megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
2: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
4: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
1: Egyszerűen, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mászdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemen, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
4: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
3: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
4: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
1: Aha. Azok az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt, és úgy már nem olyan jó krétán lenni.
4: És a pilóták meg tudtak a központ, bocsánat, a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
1: Ja, már hogy a Wizz központ és a pilóták között van kapcsolat.
4: Így van. Természetesen egy folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen csetszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
2: Aha. Az, amikor eljön az üzenet. Ezt nem hiszed el, mi történt.
1: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni. Előbb nem akart felszállni. Mit csináljunk vele? Igen. Jó, mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet fel benneteket. Ez jól jött szerintem. Meg tök jó a sztori, meg tök kedves, tehát hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ezt ő ráadásul így kiírta. Tehát ugye ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
4: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
2: Hát gerilla lenne, én is ezt mondanám.
1: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
2: A Ryanair hazahozza a vizet.
1: Igen. Annás, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen.
4: Sziasztok.
1: Köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Arról... Se pénz, se nő. Azért az kemény.
2: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
1: Hogy hova ül, hogy mire ültettek?
2: Hát igen.
3: Ilyen nagy eltűnések.
2: A legnagyobb megszivatás, megszavatás, igen.
3: A kedves barátom pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelgetés.
1: De ráfutott a csetre?
3: Hosszas csetelgetések, van, aki ráfut erre. Hosszas nagy szerelmek, közös jövőkép. Jaj, tudod, én is szeretek kirándulni. Aj, de jó, hát a gyerekek. Jaj, de nagyon szeret. Ott mondjuk ott hála Istennek lenyúlás nem volt.
1: De legalább létező ember volt a másik oldalon.
3: Létező ember volt. Hát illetve ezt nem tudhatjuk. Most te is föltetsz egy profilképet.
1: Egyébként igen, jó, hogy találkozás nem volt.
3: Igen, de azért gondolom, hogy létező volt, mert a lenyúlás esete az nem valósult meg. Tehát ő nem kért pénzt, nem kért semmit, nem kért semmi ilyesmit, és megvolt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszit törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
3: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefons számot sincs hozzá.
1: De mi, ki az, aki még chaten beszélget? Vagy mi MySpace? Vagy
3: mi 40-es úriember.
2: Megvan ennek a romantikája.
1: Chat ablakban beszélgetünk?
3: Hát, igen,
2: állítólag azt, hogy tudod, van időd megfogalmazni a gondolataidat, nem kell azonnal reagálj, van ennek valami ilyen.
1: De hova ghostingolnak? Tehát mi történik? Meg ilyen? Közeledik a randi, egy felnőtt ember is összetolja magát?
3: És miért nem tudod azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj, mégse.
1: Csak addig elégül ki, amíg megy az ismerkedés, de amikor találkozássá változik, annyira fél, hogy ő már nem akarja a valódi találkozást. Mi a ghosting lényege? Hova tűnik? Hogy mert egy szex abban... után eltűnik, azt még kicsit szemét dolog, de kicsit értem. Volt egy szex, nem akar többet, gyáva dolog, elítélem, de azt meg... De a randi előtt, két hónapos randizgatás, elve randizgatás után jön a holnap a találkozás, és eltűnök, ez nekem egyszerűen ez nincs meg.
2: Hát talán van jött egy jobb, nem?
3: Lelkileg ő kielégül a randizgatással, és
1: fél találkozni.
3: És attól meg fél.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijed, hogy egyszerűen ghostingol. Hát miért törlöd magad mindenhonnan, meg tűnsz el úgy, hogy két hónapja fűzitek egymást? Abban mi a jó? Nem volt pénz, nem vártad át, nem volt szex, nem használtad ki. Tehát semmilyen üzlet nem bonyolódott, amitől ez neked jobb volt.
2: Azért borzasztó aljas, mert rengeteg kérdést hagy maga után. Tehát
1: igen,
2: ott állsz,
1: igen,
2: és azt,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: azt
1: igen,
2: hiszed,
1: igen.
2: Hogy fellettél, piedesztára lettél emelve, te voltál másfél-két akárhány hónapon keresztül a férfi, a nő, akiért ő majd eljön, és már tervezitek a közös jövőt, ahogy mondtad, és aztán egyszer csak ott állsz így befületve.
1: Hát ha a nő volt a másik oldalon. Ja. Ha tényleg az volt a másik oldalon. Innentől kezdve ki tudod, hogy ki volt
3: de
1: a másik várja, oldalon?
3: Miért nem folytatta izét, ha ez lenyúlásra ment? Vagy miért nem jutottak el odáig?
1: Hát igen.
3: Tehát azért gondolom, hogy ebben a sztoriban nincs a lenyúlás része, tehát itt nem pénz volt,
1: igen,
3: hanem egyszerűen a kisasszony azt mondta, hogy eddig
1: igen,
3: ne tovább.
1: Írjatok már, drága hallgatót, mikor volt az életetek legnagyobb eltűnése? Ha valaki ghostingot vált a kapcsolatban, szex előtt, randi után, szex után, mikor történt ez a dolog, hogy egyszerűen felszívódott, eltűnt, ghostingolt. Hány éves volt, férfi volt, nő volt, írjátok meg. Jó, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Anya, arra gondoltam,
16: rendet raksz a szobádban.
15: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
16: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
17: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
18: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
19: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorytricin. A Dorytricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
20: Dorytricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
22: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5, szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
23: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
24: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
25: Autóüveg Pilkington.
26: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
27: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
28: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
29: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Nettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Nettel üzletünk, vagy a nettel.hu per otthoni internet oldal.
30: Az egészségügyi ellátás ott kezdődik, ahol valóban figyelnek önre. 40 tapasztalt szakember 20 szakterületen. Praxis Dr. Zénó Orvosi Központok. Pécsett és Kaposváron.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hangeri. És kövess minket TikTokon is.
5: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Több helyszínen is retro véradást tartanak a hétvégén. Napközben ismét derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Retro véradást tart a héten az Országos Véradó Szolgálat. A rendezvényt hagyományosan szeptember első szombatján tartják, amikor az ország számos pontján várják az önkénteseket. Pécsett szeptember 5-én reggel 8 és délután 4 óra között a Pacsirta utcai központban várják a donorokat, ahol a véradás mellett régi autókból és tárgyakból lesz látható retro kiállítás. Az önkénteseket meg is vendégelik, emellett nyereményjátékon is részt vehetnek a véradók. Szombaton Komlón a Városi Sportközpontban is várják az önkénteseket bányásznapi véradás keretében. Szeptember 7-e és 12-e között rendezik az idei Pécslit Irodalmi Fesztivált. A Csorba Győző Könyvtár azt közölte, a fesztivál 6 napon át több mint 30 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek író-olvasó találkozók, beszélgetések, kötetbemutatók és felolvasások is. A fesztivált 2020-ban alapították. Célja az, hogy a kortárs irodalmat közel hozza a közönséghez. A programok helyszíne a Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, illetve a Király utcában található szabad kikötő. A fesztiválról bővebben a Pécslit oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik a héten az országos szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatója szerint az országos programban ezúttal nem szerepelnek Baranya megyei települések. Győr-Moson, Sopron és Pest megyében, valamint a Tiszatónál dolgoznak majd biológiai és kémiai módszerekkel.
5: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
31: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak az M60-ason is, az M6-os felé vezető oldalon, Szederkény-Bói térségében. A külső és a leálló sávot zárták le. Híd és áteresz javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton a megyehatárnál útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázs!

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, kitartás a gyerekeknek első nap. Ez nehéz lesz, de belendül minden gyerek, kitartás. Srácok, kis lurkók, irány az iskola, jó lesz ez.
2: És ez a mai, ez még laza, tudjátok, évnyitó, izé, ismerkedés, barátkozás, de holnaptól.
1: Holnaptól felmérők, dolgozatok.
2: Mire emlékszel a tavalyi év matematika feladataiból?
1: Bizonyám, úgyhogy kitartás minden fiúnak, lánynak. Veretek vagyunk, srácok, ez nem könnyű, tudjuk, egy ilyen jó nyári szünet után visszamenni, de nyilván sokan várják, sokan zsizsegnek, pezsegnek, akinek jó osztálya van, szerintem az ilyenkor már tökre várja, hogy újra bent legyen, szóval nem mindenki éli meg ezt ilyen nagyon nagy drámaként, de tudunk ezzel azonosulni, mi is voltunk diákok 100 éve, és tudjuk, hogy azért ez. Ezek nehéz napok.
3: Na, tegnap este ingeket vasaltam.
1: Ó, igen?
3: Persze.
1: De még van ez a fehéring matróz blusz című borzasztó kommunista szösszenet, amit kell, igen?
2: Na, ez nem kommunista, menő angliai iskolákban van egyenruha, havert el, vagy ezzel tévedve.
1: Ja, de azt nem ilyen matróz blusz, mondom.
3: Nem, a fehér ing, meg a fekete alj, az kötelező. Annyira, hogyha nem az van rajt,

0: Érveket kérünk, igen. Na, mi ugye beszéltünk egy vizeres történetről, és ghostingolt valószínűleg a csaj, ugye már mindegy, nem akarjuk magunkat ismételni, és ugye arról kezdtünk dumálni, hogy mi a fene történik ilyenkor, hogy tűnnek el, kitűnik el, mi a ghosting lényege, ugye sokszor próbáltuk már különböző oldalról megtárgyalni ezt a témát, de hát ha találunk benne valamilyen új perspektívát, hogy mikor és miért tűnik el valaki az ismerkedés alatt, közben, előtte, mert hogyha még beteljesült a dolog, és volt egy randi, és történt valami, azt még úgy kicsit nem azt mondom, hogy értjük, de ott legalább volt valami. De ugye nagyon sokan ghostingolnak úgy, hogy ismerkedés közötti tulajdonképpeni percekben, csetekben, randi előtt tűnnek el, és nem nagyon tudjuk, hogy miért. Azt írja egy hallgató, nálam a legeszrém meg ghosting ismerkedés közben két mondat között volt. Konkrétan egyik és a másik között hús törölte magát az applikációból. Érted? Na. Hát ezzel mit csinálsz?
1: Mondat vesző, és egyszer és csak...
0: Két, törölt az applikációt. Két éve vagyok fent ilyen társkeresőn, és ez a ghostingolás sajnos mindennapos dolog. Sokkal könnyebb a lánynak, egyszerűen csak az csak nem írni vissza, mint hogy megmondja egyenesen, bocs, de nem.
1: Hát ne vetítsük ezt csak a lányokra egyébként. Aha. Tehát ezt a férfiak is megcsinálják.
0: Ezt szerintem a férfiak nagyobb számban ghostingolnak, mint a csajok. Én azt gondolom, hogy ez inkább ez egy pasis dolog. Öt éve egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedtem meg egy férfival. Hetekig beszélgettünk, naponta többször is, majd a randi napján írta, hogy fodrásznál van, képet is küldött, utána indul. Milyen fekete öves. Soha nem érkezett meg.
1: Azóta is vár.
2: Várjál, mert most jön a csavar benne.
0: 2-3 éve megtalált, és bocsánatot kért, írta, hogy beteg lett.
2: De hol? Mikor?
0: A fodrász és a randi között.
2: Ez 10 perc. Ott ő nagyon beteg lett. Értem.
0: Speciális légzés technikával és egy gyógyital segítségével már jobban van. És akkor lehet folytatni, ott a labba maradt a dolog. Aha. Rövidre zártam a beszélgetést. Mekkora büdös nagy kamu. Te jó Isten. Azt a mindenségét neki. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi szeretlek ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy, puszi, szia.
0: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta, akkor... tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori, 2024 szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden. És a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
0: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
0: De a gyerek életéből is mindenki?
2: A mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenkit.
0: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
1: Te rohadt mérges vagy, Reskóban meghalt.
0: Igen, szerencsétlen, hogy fekszik egy árakon.
2: Lehet.
0: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld. Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? És a gyereket se hívott többet. Eltűnsz, nem jelentkezel. És őt csalták meg a csávót?
2: Nem, a csávó csalta meg a csajt. Ezt a csaj írta.
0: Ja, és még ráadásul a csávó csalta meg?
2: A csávó megcsalta, ezen pattant ki a botrány.
0: Aha, hát ha ezt megértem.
2: És a botrány után a csávó úgy döntött, hogy akkor én mától nem vagyok az életetek részei.
0: Ez nagyon durva.
1: A fodrász vagyok, elrontottam a haját, bocsi.
0: Igen. Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Azt mondja, hogy közel 2 hétig cseteltem egy csajjal, aztán valami nyitatásból előkaptam a Google Lens-t, valami román TikTokernek használta a képeit, egy másik meg szlovák Facebook híresség képeit, pénz sem kért, a beszélgetésben kimerültek a dolgok, randi az soha nem lett. Nemrégiben volt ugyanez velem, megbeszéltük a randit, előző este felhívott, hogy pontosítsunk, a végén puszi-poszi, amint leraktuk a telefont, felszívódott, azóta se hallottam róla. Mi a lélektani magyarázat?
2: Hát itt valószínűleg ugye gyáva az ember, tehát nem meri megmondani, ezért még élőben telefonhívással megerősít téged abban, hogy igen, kell lesz neki, te vagy az igazi, randizni fogtok. Én inkább azt nem értem, hogy azok az emberek, akik valami izgalomra vágynak, akik ezt
0: csinálják. Akik csak a chatig mennek el, de nem találkoznak. Igen, szerintem ez egy ugyanolyan függőség, persze.
2: Hogy félsz végre a társas interakciótól.
0: Társas interakciótól félsz, az ismerkedés tetszik, a csetelés tetszik, de már nem akar.

0: akarsz találkozni, mert félsz, gátlásos vagy, rosszul kötődsz, bármilyen problémát lehet a személyes kontaktod, de addig viszont tök izgi.
1: Van olyan, hogy ezek szerintetek társkapcsolatban élnek, tehát van barátja, vagy barátnője, férj, feleség, és kis izgalomra vágyik, és csetten ezt kiéli.
0: Szerintem simán ez is benne van. Persze, hogy flörtöl, és vagy odáig megy, de közben párkapcsolatban van. Simán benne van, igen.
2: Ritka lélekölő egyébként nekem. Anno.
1: Na meséljük.
0: Sokan tűntek el, igen. Igen,
2: hát és ilyenkor tudod, az a probléma, hogy azt érzed, hogy illetve magadban keresed a hibát, hogy valamit én rontottam el, valamit nem adtam eléggé. Volt olyan, hogy megtudtam, hogy a pasi beteg. Levest főztem, bevásároltam, és álltam a ház előtt a cekkerrel, hogy én majd őt meggyógyítom.
0: És a pasi sehol?
2: Sehol.
0: És aztán karöltve jött két nővel hajnali kettőkor. És ez a Júli, te mit csinálsz itt? Igen. A gosztolás olyan, mint a WC-papír. Akkor tűnik el, amikor a legjobban számítan erre. És kiderült, hogy mi lett a palival egyébként? Nyilván nem halt meg.
2: Nem, semmi. Egyszerűen így felszívódott. Tehát, hogy így ritkultak a beszélgetések. Az elején még nagyon izzott, nagyon akart. Minden szuper volt, aztán egyre ritkábban jelentkezett, egyre kevésbé. Ilyenkor a nőben bekapcsol, hogy valamit nem csinálok jól, valami elromlott, akkor sokkal több szeretetre van szüksége, nyilván jobban kell akarnom, és akkor majd visszakapom az előző izzást. Ezerrel adott bele az energiát, és utána aztán rájössz, hogy igazából a pasi már téged már réges-régen lehagyott. Tehát elküldött, már nem vagy neki senki, csak egyszerűen azt mondja, nem akarja a szemedbe mondani azt az egy kellemetlen beszélgetést meg.
0: Ne tudjuk érség, persze,
2: és
0: simán ne tudjuk
2: érség. Fél éved megy rá arra, hogy újraépítsd magad, és hogy így rendbe tedd a kis lehetet.
0: Igen, nem biztos, hogy mindig van ennek egy ilyen mély lélektani magyarázata. Egyszerűen gyökér, nem? Jával gyökér, nem is kell benne megtalálni, hogy most ő mitől fél, vagy miért csinálja. Egyszerűen ilyen gyökerek az emberek. És ezt simán elhiszik, igen. Te meg a másik oldalon állsz, várod, és azt gondolod, hogy
2: én vagyok a hibás, tehát hogy valamit én rontottam el, nem akartam eléggé, vagy túl sok voltam, és akkor most vissza kell vennem, és akkor kapsz ilyen kis morzsákat, ilyen fél, három naponta, négy naponta egy-egy régi SMS-t, vagy bármit, hogy akkor igazából itt vagyok, meg szeretlek, meg vagyok, és akkor azzal úgy egy picit így helyreáll a lelket, hogy na hát én reagáltam túl, de hát pedig egyébként rohadtul nem erről van szó, csak nem akar elküldeni.
0: Ranisztam egy lányzóval, 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, az a Pest együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcára lakunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
1: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
0: Igen.
1: Igen.
0: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérgettek.
2: Na, ennél jobb sztorit találj, kis pofán.
0: Igen, de első csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára azért az úgy erősebben a formában.
2: Miért? Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
0: Igen. Igen. Ja, azért ghostingolt, mert nem volt semmi, írják az 5 utcáról lakónak. Egyébként az simán, az lehet, hogy benne van, hogy te eludvarjaskodtad a dolgot, ő meg azt gondolta, hogy Isten, szerencsétlen vagy.
1: Mennyire hülye, hogy igen, itt fekszik mellette a nő és semmi.
0: Igen. Szia, Juli, még mindig várlak. Pap Tamás vagyok, azonosítom, 72-23-15.
1: A levesebb nagyon finom volt.
0: Nyertél 150.000 forintot, ma átvett a Sárkány utca 14-ben. Igen. Igen, és ez sokan írják egyébként, hogy irigykedünk, mert hogy addig sem jutok el, hogy valaki ghostingoljon. Örüljetek neki, legalább ti ennyivel előrébb vagytok, hogy benneteket valaki ghostingolt. Na jól van, hát okosabbak nem lettünk, nem tudtuk meg ennek a lélektanát, hogy ez hogy működik.
2: Remélem ezt halva legalább elszégyelled magad, te gyökér. Ilyet nem kapsz másikat, az biztos.
0: Ez jó érv arra, hogy ezzel igaztad magad, igen, hogy ilyet úgy se talál, igen. Igen.
2: Elhívtam egy csajt randizni. Hagyjuk így.
0: Na jól van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Nézzünk rá gyorsan itt a friss közlekedési hírekre, hogy mi a helyzet. Kis tartsa eleset, nem lehet kijutni a városból. Elindult az őrület szeptemberben. Zsuzsi küldte, M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén. Elesett, ezt Attila írta, és egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Lezárták a külső sávot, 3 kilométeres torlódás az M0-as csomópont környékén és az M1-es környéki Budapest felé. Ezt tudtuk. hát ez ma megindul, ez várható volt, hogy ez lesz. Úgyhogy mindenkinek türelem. Visszaszoktak majd a kis lurkok.
1: Persze.
0: A szülőknek némi szabadság. Nem tudom, ez jó vagy nem, mert amekkora szabadságod lesz, annyira teher is az egész iskolával járó őrület.
1: Hát
0: nem
1: tudom eldönteni. Amíg kicsi a gyerek, aztán már ez jó lesz.
0: Aztán ez már beáll egyébként, lesz, igen. Igen.
1: Meg megint az van, hogy mi magunk rángatjuk magunkra ezeket a szarokat, érted? Hogy de vigyük el, tehát tök jó, én is elviszem még mielőtt mondjátok, hogy de vigyél el apa edzésre. És akkor azon gondolkozol, hogy fiam 17 éves, hogy tulajdonképpen fölülhetsz a vonatra, bemehetsz Székesfehérvárra vagy a buszra, és mégis azt mondod, hogy figyelj, szívesen elviszlek, mert legalább együtt lógunk.
0: Persze, ne vagytok együtt.
1: Mert legalább vagyunk, igen, és eljön hamarosan az idő, amikor ezt már nem fogja kérni, és az meg nagyon rossz lesz.
2: Nekem egy csomószor van ilyen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy mi magunk rántjuk magunkra ennek a tehernek a nagy többségét.
2: Taxisztatom őket, és közben mindig az jut az eszembe, hogy igen, most még megkér, most még elviszem, 2-3 év múlva már úgyse fog.
1: Hát meg hát, ha egyszer te kéred, hogy
0: vigyázz. Ne, hogy nem 2-3 év múlva, úgy ott leszek a Mama Hotelben, mint a húzat. 30 éves, hogy most már indulj el, kezdjél új életet, kezd el. Igen, ott lesznek simán szerintem. Ha szeretnek otthon lenni, akkor nem fogják elsietni. Na jó, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tűzön grillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
11: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
12: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
14: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
15: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
16: Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Szeptember 10-től 14-ig a Pécsi Nemzeti Színházban ingyenes programok a Színház téren. Jön a Magyar Állami Népi Együttes, a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Bozsik Ivett Társulat, a Feledi Projekt, a Transdance, az Invest Dance Fodor Zoltán Társulat, a Kulcsár Noémi Tellabor, a PB2 Company, Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc. Kulka János visszatér a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadára, Úrik Dóra újra táncol. Legendás alkotók, ritkán látható művészek és izgalmas, vadonatúj produkciók a 20. jubileumi tánctalálkozón. További részletek, jegyvásárlás, tánctalálkozó.hu.
15: Pécsiek, figyelem! Megnyílt a hivatalos Samsung üzlet az Arkádban. Szeptember 4-én és 5-én óriási kedvezményekkel, izgalmas játékokkal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit. Ezen a hétvégén a Samsung Galaxy S26 csak 299.900 forint. Ne feledd! Szeptember 4-e és 5-e Arkád Pécs. Részletek galaxy.hu.
17: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi Cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi Cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
12: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottál.
12: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. Ha az időjárás nem szól közbe, szeptember 1-én kedden több száz a közterületeken álló gesztenye és platánfa lemosó permetezését végzik el a városban. A kezelésre kártevők és növénybetegségek miatt van szükség. A város önkormányzata egy debreceni céget kért fel a munka elvégzésére. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Az érintett mohácsi fasorok környékén fokozott óvatossággal közlekedjen. Már idén elkezdődhetnek a felújítások a Siklósi Gyűdi úton. Rigel Gábor, a város polgármestere a Siklósi Híreknek elmondta, a tervek szerint akár még ebben az évben megtörténhet a marás és az aszfaltozás a szakaszon, ám ha az időjárás nem lesz kedvező, akkor a munkákat átteszik tavaszra. A Gyűdi úton mintegy 600 méter hosszon készül majd új aszfaltborítás, és az út környezete is megújul. A munkálatok 110 millió forint állami támogatásból valósulnak meg, legkésőbb jövő tavaszig. Szeptember 21-én lesz az őszi lomtalanítás Bogárdon. Az önkormányzat jelzése szerint homoktetőn megszűnt a gyűjtőpont. A szolgáltató a Hóvirág és a Margaréta utcában, a Tulipán utca felső szakaszán, valamint a Rózsa és a Gólya utcákban a házak elől szállítja el a limlomokat, míg a mellékutcákból a belső úthálózat sarkainál lehet elhelyezni a háztartásokban keletkezett felesleges kacatokat. A részletekről a község közösségi oldalán lehet tájékozódni.
15: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
18: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hird térségében, ahol útszűkület van érvényben. Félpályás útzárra kell számítani a főút Baranyas-Somogyi megye határánál, aszfaltmarás miatt. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek. A Bújvillány-Siklós összekötőút érintett szakaszán lezártak egy sávot a közlekedők elől. Építési munkák miatt a Mohácsi összekötőúton is forgalomkorlátozásra kell számítani, egészen az év végéig. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Ha én ezt megértem, ezeket a szolgáltatókat, akik hívnak, hogy tartozásod van, az komolyan mondom, az, tehát, hogy ez...
2: Be kell fizetni kis
1: ez igaz, ez így van.
2: Nem menekülgetni, meg nem kitalálni különböző részeket, hanem odafizetni.
1: Tegnap feljött csak egy mondat, mert úgy sincs megoldás, ami nem fogjuk tudni meg. És feljött tegnap egy ilyen unott hangú nő, hogy ő a MVM-től telefon. Igen, mondom, kívánságműsor vezetem, tessék sietni, mondom, nem mondtam, csak mondom, hogy munkában vagyok, gyorsan tessék mondani. Azonosítja, beazonosítod magad, oké, ennyi tartozásod van. És ugye én ilyenkor azt csinálom, hogy azonnal megnyitom az applikációmat, az utalást, és gyorsan beírom az összeget, és stb. Azonosítod magad az anyád nevével, az évszámoddal, a születésével, elmondja, hogy milyen tartozásod van, milyen bankszámlára utalt, mennyi az összeg. És az utolsó kérdésem azt mondja, hogy csak egybe tessék nekem segíteni, tessék van egy befizető azonosítót, de csinálj csak, hogy beírom az utalásom, ugye azzal komplett az utalás, egyébként mindegy, hogy hova utalod, mert baj van. Azt nem mondhatja meg.
2: Rajta van a csekken, nézze meg.
1: Mondom, csak egy csekkel megértetni egy dolgot. Tehát tudja az anyám nevét, a születésért, beazonosítottam az összeget, a bankszámlaszámot, a vízműveket, akinek utalni kell. Egy 8 darab számot tessék már nekem. Nem.
2: Akkor nem tudom elutálni.
1: És 6 percig eljutottam, mondod, gyorsan, tessék elmondani. Fél, mindent elmondod, mindent megbeszéltünk, de tényleg rá, a NAV bevallása, mindenre rálátott a nő, ott ült előtted. Ennyi tartsz, hogy oké, és 8 darab szám, mondom, az anyám nevét, a születésével, mindent az összeget rólam. Tudja, hogy mennyivel tartozom. Ki fogják kapcsolni, a gyerek nem fog tudni zuhanyozni a vízzel. Nem mondhatja meg.
3: Annyira vicces.
1: De mondom, látja, igen. Zsonó, én nem mondja meg? Hát azt nem mondhatja meg. De mondom, minden de adatot elmondod.
2: Igen, tehát személyes adatokat közül.
1: Mindent tudunk egymással, tudom, meg... hogy mikor tükrözéssel. Ő is tudja, hogy mikor volt a tükrözéssel. Mondja már el azt a 8 darab számot, amikor be kell írnom a közleménybe. Itt vagyok az utalásnál, mindjárt megnyom az entert. Nem, most újra neki kell mennem, kibogoznom, hogy tudod, milyen szolgáltató, hogy megkeres. Ezt érted?
3: Nem.
1: Ezt érted? Nem, de ezt mondja már meg valaki, hogy ebben mi a jó.
3: Annyira vicces volt, mert én bent voltam a szerkesztőségben, amikor zajlott ez a
1: beszélgetés.
3: És vártam, hogy mi lesz a vége, hogy elküldöd, és olyan udvariasan kedvesen
1: nem, köszöntem soha nem vagyok bunkó. Hogy... Soha nem vagyok.
3: Mondom, azt hittem, hogy lesz egy csattanó olyan,
1: hogy nem, tök mondjuk, jó, oké, köszönöm, jó. Köszönöm, jó, oké, hát akkor ennek sem értem, nem volt előtt kíváncsi, kezicsokról viszont hallásra. Kezdjük az egészet előről. Ezt, ha valaki elmondja, de tényleg. És tudom, én vagyok a hülye, fizessen be, mi van tartozásom, mindent érted.
2: Van applikáció is, hozzáérted, rögtön látod rajta, mert csak rá kattintasz és kész
1: teljes,
2: van.
1: Teljesen tisztán. Már akinek van. Hát tudod, mikor fog én MVM applikációkra kattintatni meg.
2: Miért vagy a saját magad ellenség?
1: Sima csekkel megjön, aztán majd szólnak
2: ne,
1: a bajban.
2: Te még csekkel? 2027
1: van. Van, ami még nekem csekkel.
2: Ne szórakozz már.
3: Nem így.
1: Hát például a posta, mondom a posta, viccesz. Hát te bolondozol. Hát alig várom, hogy valaki postára hívja. Vagy
2: ennyi. Mi jön még?
1: Van egy MVM applikáció?
2: Hát persze. Ja, hogy nem. Beviszed a izéket, és hogyha neked, ha fizeted,
1: jó,
2: ha fizeted az anyádékét, fizeted a sajátodat, fizetsz még valamit, az összeset egy helyen lát.
1: Igen.
2: Hát te most
1: jó,
2: nem mondod. Baj.
1: Fura, ezek a cégek beléptek a 21. században.
2: Hát ez zseni vagy.
3: De mit fizetsz még csekken?
1: Kettő darab jön még, a víz, meg a csatorna, az például nekem még csekken jön. Klasszik, rendes csekken meg. Tudod, milyen király?
3: Hát, de mi a
1: király? Nem voltál még időutazásban, ha nem voltál 2026-ban a postán.
3: Hát aki teheti, már elkerül.
1: Előre köszönnek.
3: És veszel kaparós sorsi?
1: Minden, persze, tényleg? Ugyanúgy. Hát ezek nem múlnak el.
3: Biztosítást dumáltak már rád?
1: Azt mondta, azért hülye nem vagyok.
3: Csekken fizeted a vizet.
1: Igen. Nem, ez valami, meg is mondom, ez mi volt, ez valami, nem is MVM volt, ez víz, ez valamilyen vízzel kapcsolatos történet volt Balatonon, és na mindegy, szóval több hónap maradt el, és megküzdött, de akkor hallottad, megküzdöttem vele. Tehát, hogy ez egy
3: szépen,
1: nagyon nagy küzdés volt.
3: Igen,
1: miközben úriember kettő kívánság között gyorsan kirohantam. Úriember voltál?
3: Úriember voltál, igen.
1: Nem, vagy egyébként sosem, ő nem tehet róla, tehát nem bántom őket.
3: Annyira röhögős, látszok. Hétvégén elvettük külső-belső takarításra, elvittük a kocsit, és most már velünk reklámozzák a szolgáltatásukat.
2: Nagy ember lettél, Juli.
1: Most annyira koszos volt a kocsit, hogy felraktak egy előtte-utána képet?
3: Igen, most egyszer, mert várj, ez a mi autó.
1: De nem is kérnek engedélyt.
3: Hát, ne, hát nem állok mellette, hát nincsen odaírva, hogy ez az én autóm, csak felismertem, hogy ez a mi kocsink.
1: Aha. Belülről. Hát ez jó szarkép, tehát az előtte kép és az utána kép, az pontosan ugyanúgy néz ki. Tehát ez,
3: hát, nem, azért az előtte kép.
1: Jó, nem, csuva. Azért nem, tényleg a fekete az fekete. Jó dzsuvás volt a kocsitok, most látom, azért igen. Így kirakja egy autó mosva a képedet?
3: Hát figyelj, azért jönnek ilyen ritkaságok, mert általában tudod, olyan szépen, tisztán, patikán hozzá kell a kocsit, kicsit ki kell takarítani a kárpitot, na hát mi odaálltunk. Azt fogta a fejét a család.
1: Az már menő, hogy az autó tisztító kárpit képedet rakják ki, annyira dzsuvások vagytok. Tehát azért az úgy erős ebben a formában.
3: Haladó kategóriába tartozunk.
1: Na gyerekek, menjünk tovább, gyorsan ránézzünk a közlekedésre. Egyesfőút Bicske térségében súlyos baleset, teljes út zár, Egyesfőút Bicske. Ez az M1, gondolom, hogy sokan próbáltak arra lemenni, úgyhogy az óvatosan, és több kilométeres a dugó Székesfehérvár felé a 81-es főúton, az is hát elesett, úgyhogy vannak itt bonyodalmak igazából, ugye a suli kezdés miatt, de túl leszünk ezen is, úgyhogy nincs baj. Azt mondja, hogy most láttam, hogy Bécsben itt is kátyún ugrálós technikával javítják az utakat, lehet, hogy tőlünk lopták, ugye egyszer erről beszéltünk, hogy ezt láttam, így egy gumicsizmába ugrálnak a kátyún, biztos nagyon sokat segít. Na, mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok? Itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák, a padló mezitláb. 6500 hozzászólás, és fejtegetett egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
2: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
1: Igen, ugye? Hogy miért pont az anyag, mitől indul ez el.
2: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
1: Na mi az az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
2: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzása, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
1: ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit
2: gumikesztyű
1: mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
1: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz, azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: Tette durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Ez
2: egy tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte
2: akkor
3: érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár moziba.
2: Mizofónia?
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülön.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle, amitől engem engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok törülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedő, és van ennek ez a nyikorgó ilyen...
3: Csikorgó hangja.
1: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérdem, hogy kér, légy színe, csinál. Ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel. És azt nézem, hogy másokként nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul ez ki? Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbe nyúlás, valaki meg simán én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
4: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát is nyikorog.
1: Én nekem az a semmi vagyok, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy nyikorog. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezd így ropogtatni, tudod, így kihúzza.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom, a Noának nagyon szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
4: Szokta a lányom csinálni, így ropogtatja.
2: Akkor csak ennyit csinálok neked.
1: Nem. Tényleg? Megrattansz?
4: Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogató kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
1: Én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint csinálom egy kicsit, 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a nem ilyen prézli, mi ez a zsemlemorzsa, és így rá ragad így a kezedre, és
4: hogy búzadara,
1: és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
3: De hús gyúrni például tudsz? Azzal
1: például semmi bajom. Igen. Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom, de amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta, tojás, meg a zsemlemorzs így ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
3: Annyira nem. Nagy problémám nincs, hogy ugye fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklentezni.
2: Hanem
3: a saját magának csinálja akkor.
1: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot sem tudok enni.
3: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Igen. Figyelj, meghalok tőle.
3: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
4: Szeretem.
1: Vizes talppal kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
3: Nem igazán.
1: Senkinek semmi?
3: Nem igazán izgat.
1: Nincsen.
3: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
1: Sose fáradt meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem? Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, az gumi.
1: Megvan, a gumi.
2: Az gumi.
1: Ott a gumi, hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
3: Neked valahogy a fogadban.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott érzem.
2: Gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rá gondolok, már szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
3: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy valaki vágja a körmét. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
5: A sejem hálóing, Sejem
2: mikor
5: dolgok.
2: Sejem
1: pizsoma volt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan Gyula?
1: Hol találkoztál volna a sejem
5: hálója? A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem tartsult a tányéron a villa,
2: az sem.
1: Megcsúszik a kés, megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És akkor nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
4: Azt örülök, ezt adom, és a kezem is.
1: Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
4: Nem bírom. Nem.
1: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mosnom az önnel, és a kezemet is le kell mosnom.
1: Na, érdekes az idegrendszer, hogy működik. Igen?
2: Több rétegű papírzsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszeri kapcsolódás?
4: Nagyon érdekes.
1: Mitől túlvezérelt?
2: És a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett széthúzni.
1: Annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy így szétjönnek a szálak.
2: Aha.
3: Filc hangja a papírom, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papírom, tudom miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
3: Egy finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, az kicsit a gyerekkorod, igen.
3: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
3: Mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert?
3: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
1: Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegét egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túlterelés, szóval az idő, elég, csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grillsajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
2: Az igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása, és az tud a fogad alatt is egy kicsit nyikorogni. Bekapod, és így megnyikord a grillsajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
3: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
3: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszer együttérző vagy.
3: Nyers hús fogása.
1: Semmi bajom vele. Abszolút nem. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Érdekes. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így ezekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
2: Érdekes. Pedig tök érdekes. Porcukor jó. Ugye?
3: Igen. Lencsébe, babba, tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
1: Hüvelyesbe tolni az ujjaimat.
2: Hát igen.
1: Ne viccelje. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de vagy oda.
4: Hát aztán abban azért nem
1: tudom. Azért
3: nem. A nagyon muskáj. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
1: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
2: A fény is utálom.
1: Azt mondja, nekem semmi.
3: De? Semmi.
1: Semmi. Tehát azt, hogy a fapálcika hozzáér a fogat.
5: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a
1: semmi bajom vele. Van
2: fa? Nekem nincs. Azzal nincs. A fapálcikával a jégkrémben van. mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa fogad között.
3: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszi.
1: Igen. Igen. A vattát nagyon sokan érek, nem bírom összenyomni a hideg kirázt, őre tökre értem, illetve póló a szájba, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kiráz a hideg, kiráz a hideg, tényleg?
4: Engem is kiráz a hideg, borzalmas.
1: Bali paníroz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt, igen.
3: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Azt nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
3: Ja.
2: Hülye vagy,
1: fizikai munka, hülye vagy.
3: Az is egy ilyen csikorgós.
1: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. Az őszi barack héja a számban össze tudom hányni magam tőle. Sokan nem bírják.
4: Szűrös egy picit, ugye, és akkor attól egy gondolom.
1: Ja, hogy olyan, mint a hajszál lenne mondjuk valamilyen ételben.
4: Az a másik, amit nem bírok. Tényleg? Rákerül hajszál a fogkefére. Nem, attól elhányom.
1: Komolyan? Nem. Én tökre örülök neki. De rosszul is leszel?
4: Tehát, hogy... Rögtön, tehát én hány ingerem lesz tőle.
1: Egyébként a hajszál ételben is megeszem, és rájövök, hogy benne ott van már a számba, az egy kicsit nálam is.
3: Hát,
1: de az inkább, az nem a hajszálra, hanem az, hogy ez ki tudod.
3: Igen.
1: Akkor milyen a többi kaja ebbe a hajszálban? Tehát az inkább az, igen. Mikor a kutya tisztítja saját magát nyelvvel, ki vagyok attól a hangtól? Mikor magát tisztítja, ugye? Hát vagy hívjuk ezt ilyen finoman, hogy tisztítja magát.
2: Mondod?
1: Igen.
3: Hát igen, az egy ilyen nem is lefetyelős hang, hanem az egy ilyen fura ilyen... Mindegy, nem csinálom.
1: De jól hoztad, igen. Amikor tejet, kávét bögréből iszik valaki, és az ivás után az egycsepp bögre oldalán, az ajak nyománál elkezd lefolyni. És muszáj mindig lenyalni. Az rosszul, azt nem is értem igazából.
3: Idegesít tűbe cérnát fűzni, meg minden pici apró dologgal babrálni. Tehát hogy ami valami az ilyen, nem az, valószínűleg
1: csak
3: ilyen finom.
1: Nem, vagy, hát ennyi, hogy szar a szemed, be kell ismerni, hogy öreg vagy.
3: Hát vagy csak a finom motoros mozgás az egyszerűen nem nagyon megy.
1: Igen. Hú, gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy öröm, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
2: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Jó, nagyon adom izzadtesttel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, ú, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
3: Hú,
1: de érdekes. Na jövünk mindjárt, 8:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Hallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Annyi út áll előttünk. Van, már rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
14: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
16: Reklámot hallottak.
17: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5, szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
19: Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-től 14-ig a Pécsi Nemzeti Színházban, ingyenes programok a Színház téren. Jön a Magyar Állami Népi Együttes, a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Bozsik Ivett Társulat, a Feledi Projekt, a Transdance, az Invest Dance Fodor Zoltán Társulat, a Kulcsár Noémi Tellabor, a PB2 Company, Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc. Kulka János visszatér a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadára, Úrik Dóra újra táncol. Legendás alkotók, ritkán látható művészek és izgalmas, vadonatúj produkciók a 20. jubileumi tánctalálkozón. További részletek, jegyvásárlás, tánctalálkozó.hu.
20: A jövő zongora virtuózai Pécsett szeptember 15-e és 20-a között. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny Olga Kern magyarországi szólópremiér koncertjével kezdődik. Izgalmas fordulók, lenyűgöző tehetségek. A jövő világsztárjai egy színpadon. Jegyek a filharmonia.hu oldalon válthatók.
21: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
22: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
23: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
24: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
25: Az egészségügyi ellátás ott kezdődik, ahol valóban figyelnek önre. 40 tapasztalt szakember 20 szakterületen. Praxis Dr. Zénó orvosi központok. Pécsett és Kaposváron.
16: Reklámot hallottál.
26: A Rádió 1 az egyetlen,
17: ahol csak igazi mai sláger megy.
27: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Szeptember 1-e van, elkezdődött az új tanév. Napközben ma 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-éig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. Szeptember 21-én lesz az őszi lomtalanítás Bogárdon. Az önkormányzat jelzése szerint homoktetőn megszűnt a gyűjtőpont. A szolgáltató a Hóvirág és a Margaréta utcában, a Tulipán utca felső szakaszán, valamint a Rózsa és a Gólya utcákban a házak elől szállítja el a limlomokat, míg a mellékutcákból a belső úthálózat sarkainál lehet elhelyezni a háztartásokban keletkezett felesleges kacatokat. A részletekről a község közösségi oldalán lehet tájékozódni. A labdarúgó MB3 hétvégi fordulójában a PMFC vasárnap az Iváncsa együttesét fogadta a Stadion utcában. A szurkolók gólban gazdag meccset láthattak, a Pécs 7-0-ra győzte le ellenfelét. A PMFC 18 ponttal vezeti a tabellát, az eddigi 6 fordulóból 6-szor győzelemmel zárt. Ebben a fordulóban a PTE Peac szabadnapos volt. A következő 7. fordulóban a PMFC szombaton a Kaposvárhoz látogat, míg a PTE Peac a Paks 2-t fogadja.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
28: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-oson Hird térségében, ahol útszűkület van érvényben. Félpályás útzárra kell számítani a főút Baranyas-Somogyi megye határánál, aszfaltmarás miatt. Siklós térségében útépítési munkákat végeznek, a Bujvillány-Siklós összekötőút érintett szakaszán lezártak egy sávot a közlekedők elől. Építési munkák miatt a Mohácsi összekötőúton is forgalomkorlátozásra kell számítani, egészen az év végéig. Ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora.

0: egyen.
1: 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt. Hello, hello.
1: Itt vagyunk, ez is valami feldolgozás. Szerintem.
3: Mindegyik az már, ezek nem tudnak új zenét írni.
1: Nem, tényleg nem egyébként. Na mi van a lurkókkal, benn vannak?
3: Benn vannak a lurkók. Szerintem most már mindenki lenyugodott, most kezdődik az óriási forgalom. Ja!
1: Megérkeztek, bementek?
3: Lurkók, gyerekek, tegnap, na. Tegnap beszéltem pont egy ismerőssel, akinek a gyerekei szintén ugyanúgy, mint a tiéd, meg az enyém is elmentek egy ilyen 3 napos kis osztálykirándulásra. Ezzel kezdik a tanévet, szerintem ez egy óriási zseniális.
1: Jó ötlet egyébként, igen. Ötlet, kicsit összerezegnek.
3: Igen, kicsit visszaszoksz, kicsit akár micsoda, aki felháborodottan mesélte, hogy hát az van, hogy 80 laknak egy szobába.
1: Mi a szülő volt kiborulva?
3: A szülő volt kiborulva rajta, és mondtam, hogy álljál már meg egy pillanatra, mert te mire számítottál? Hogy az ő gyereke az? Ahhoz van hozzászokva. De mondom, figyelj, hogy így a picit az életre való felkészülés, azon kívül, hogy egyébként szerintem neki kifejezetten jó az, hogy egy szobába vagy, és óriási buli van, és lámpaoltás után még érted dumágatsz, meg még mennek tovább a sztorik, meg agyaltok, hogy tudtok kiszökni a városba egy valamire, ez divat ez a túlféltés most, vagy ezzel most mi van?
1: Hát ott a szülőnek van valamiféle ilyen.
3: Igen. Hát én is azt gondolom,
1: szorongása,
3: hogy nem a gyereknek.
1: Igen. Csak az, hogy szorongóvá teszi a gyereket is, tudod? Szóval, hogy azért az mindenképpen átmegy. Ja. Persze.
3: Hogy nem jut eszébe az, hogy ő majd egyszer nem fog tudni segíteni már a gyerekének. Ez reméljük, hogy minél később fog előfordulni, hogy azért nem baj, hogyha a gyerek találkozik azzal, hogy nem mindig 6 csillag van egy szállodában. Hogy nem lesz, amikor az első fizetésedet meg fogod kapni majd 20 évesként, vagy 20-valahány évesként, és ez 400-500 ezer forint lesz, abból nem lesz pénzed arra, hogy te akkor is el lehet menni sátorozni például, akkor nem fog majd menni a gyereked?
1: Nem küldöd el, mert nem mered elküldeni.
3: Igen, vagy hogy mire számítasz? Én így ültem, döbbentem, mondom, ezt most te hülye vagy, ezt komolyan mondod? Hát, hogy ők ahhoz szoktak meg, hogy a reggeli, meg a...
1: De hogy mondjuk ketten vannak egy szobában, vagy

0: nem mindig habos torta, ugye az idézet szerint, hanem hogy akkor is lehet élvezni, ha nem olyan jó, mint ahogy te akarod.
1: Anyuka, hát apuka?
0: Szép anyuka.
1: Anyuka?
0: Drága anyuka.
1: Drága anyuka.
0: Drága anyuka. Nagy autóból mondta, hogy hát ez, hogy hát ez hogy éli túl a kislányom.
1: Ez az a típus írják, aki silinget ez a gyerektáskájában, csak hogy gyerek. Hát, ha átkeverednek Ausztriában, legyen azért.
0: Igen.
1: Legyen azért a gyerektél.
0: Igen. Olyan furin állnak hozzá szülők, hogy ahelyett, hogy tökre örülnél, hogy együtt vannak, jól érzik magukat, hogy úristen, mi lesz, ha nem öt csillagban.
1: Mi lesz a gyerekkel? Közben a gyerek ezt tök máshogy éli meg, nem? Tehát, hogy elmegy, jól érzi magát, hata vannak, nyolcan vannak. Persze. Tehát ezek a nyári táborok is, ha mennek egy hétre, két hétre, a legjobb életük ott van.
2: Hajnalig beszélgetés, tudod?
1: Persze.
2: Már majdnem elalszol.
1: Igen. Ezek azért a mi életünkben is nagyon nagy élmények voltak. Igen. 34 vagyok, de a korosztályon beli szülők ettől már sokkal rosszabbak, Feri. Egyszerűen a gyerekeknek nem hagynak teret, ott vannak a segükbe, elmegy egy méterre, jaj, elesik. Megüti magát, valami baja lesz. Higgyétek el, hogy sokkal rosszabb a helyzet. El kell esnie az, hogy megtanulja, amit kell. Hát erről ugye sokat beszéltünk.
0: Igen,
1: hogy a mi generációnk, vagy a minket nevelő szülők, és a mostani szülővé vált generáció között mekkora a különbség egyébként. Nem? Hogy milyen teljesen máshogy állnak hozzá.
0: Hát te kaptál egy kulcsot a nyakadban, hogy
1: persze.
0: Te hazajössz, fiam.
1: Abszolút, igen. Az én gyerekem például adásba hív. Látod, ebben a pillanatban, bocsánat, gyerekek, másodperc kell vennem.
0: Hiszen osztálykiránduláson van, és nem kapta meg az öt csillagot.
1: Ezek a mai szülők, akik mindig készen állnak a gyereknek, komolyan mondom, nem is értem.
0: Mondja kicsit, tudok valamiben segíteni, édesem. Jaj, menjek érted? És egyébként küldjek még pénzt?
2: Az előző SMS írója, hogy 34 éves vagyok, és hogy ebben a korosztályban ugye egy csomó olyan van, akik ott állnak a fenekében, és arra várnak, hogy elessenek, és igen, és ezek a gyerekek általában el is esnek. És állandóan igazolva látja a szülő azt, hogy látod,
0: igen.
2: Ha nem vagyok itt, akkor nem kaplak el. Igen, tehát hogy ezek, akik ott loholnak, meg mint egy helikopter ott köröznek a gyerek fölött, azok aztán tényleg...
1: Igen. Tessék, van-e azzal baj? Hetedikes fiúgyerek, írja valaki, minden nap az anyja és az apjával kézen fogva mennek be az iskolába.
0: Van.
2: Hetedikes gyerek?
0: Szerintem ha hetedikes gyerek...
1: Én ezt kicsit cukinak tartom.
2: De figyelj,
1: már az anya nem engedi el a gyerek kezét? Hát a gyerek mi történik? Bilincs van a gyerek kezén? Érted? Vagy mi történik?
2: Egy hetedikes gyerek, ha már nem akar bemenni veled kézen fogva, akkor ő már elhúzza a kezét. Tehát, hogy...
0: Ott
2: van még egy ilyen kölcsönös akarás.
1: Már a hetedikes gyerek az 12-13. Ugye, nem? Körülbelül.
0: Fiú gyerek.
1: Kézen fogva megy be az anyához iskolába.
0: Az iskolába biztos, hogy nem mész be kézen fogva a gyerekkel. Ciki
1: nincs van. Egy ilyen szoros szülői gyerek viszony. Akkor... Mama túl szeret, papa túl szeret, túl félt fogja a gyerek kezét. Igen. A gyerek meg így szocializálódott, ő is fogja, de hát nyilván el lett nevelve.
0: Aha. Na, de szerintem a leválásnak meg kéne azért már ilyenkor kezdődnie, ugye, 13 évesen, mert ha egyébként például tök érdekes volt nálunk, ugye a Panna is, meg a Soma is tökre szerettek velünk kézen fogva járni, ha iskolába mentünk, vagy olyan rendezvényre, ahol már voltak korosztályából gyerek, akkor azonnal elengedték. Ha egyébként nyaralni voltunk, Horvátországban mentünk, sőt, akkor a lányom a mai napig is velem vagy az anyjával is tökre szívesen megy kézen fogva. De az, hogy az iskolába te be...
1: Nekem ezzel még annyira nincs bajom.
2: De neked milyen, neked ez pont, ez nem fura?
1: Nem, olyan valahogy azt látom, hogy ez tök jó. Mély a kapcsolatuk, még fogja az anyja kezét. Megmeri fogni, nem szégyeli. Most nyilván anya ezzel úgy szorítja, hogy fehérek az ujjai, és ugye, Fertikém, ha elengeded el az ujjamat, nincs születésnap, nincs karácsony, nincs Mikulás, nincs semmi, nincsen, felejtsd el, ha elengeded a kezem. De ugye ezt még azért nem érzem annyira túlzónak. Nyilván látni kéne a dinamikájukat, a szülőt, a gyereket, sok minden kiderül le. Így elmondva a 12-15-ös gyereknél még ugye azt tudom mondani, hogy oké, ez még akár talán kedves is lesz.
0: Fiú gyerek, az
1: már semmi. Hát direkt elmentem az anyám mellett az utcán.
0: Hát emlékezz már vissza, hogy 13 éves volt, és az anyáddal kézen fogva mentél
1: volna. Jó, ez igaz, igen, más volt.
0: És az iskolában ez nagyon fontos. Nem egyébként egy nyaraláson sétálsz vele, vagy az utcán, hanem az iskolában úgy mész be.
2: Azt a többiek látják. Emlékszem, a Milán az negyedikes volt, amikor kikísértem a pályaudvarra, és azt mondta először, hogy jó, akkor most már mehetsz. És egy kicsit meg voltam sértődve azon, hogy ő ez engem így leráz, és utána egy barátnőm mondta, hogy figyelj, ez tök jó dolog, hát ezek szerint tök önálló a srác, és hogy már így nem akar így együtt mutatkozni veled, ebben nincsen semmi probléma.
1: De nem lehet, hogy vak a gyerek? Nem?
0: És mit gondol?
1: Hát csak kérdezi, hogy hallgató. Ja, ez teljesen elvetjük. Hát érted, itt rossz indulaskodtak, érted, a kis Pistike meg aztán rossz a szeme, van rajta egy szódásüveg szemüveg, érted, nem lát, hát azért ne legyünk egyből ilyen ítélkezőek, hát csak nem lát a gyerek. így legalább nem fog lógni a suliból. Az biztos.
2: Az biztos.
1: Kis büdös kalak.
2: Leadtuk, aztán bezártuk mögött az ajtót.

0: Kis büdös kölökig, aztán biztos bemegy az iskolába.
1: Ti még kértek, vagy kaptok pusztit a kamaszaitoktól?
0: Nagyon sokszor.
2: Igen.
0: Kérni kérek, csak
1: igen,
0: ugye...
1: Igen, csak nem kapok.
0: De, abszolút, ölelés, igen. Abszolút, hogy ne.
1: Én is. És nagyon kell. Nagyon jó is. Szerintem ez kiár. Ez furcsa, hogyha nincsen. 19 Na. éves, meg 18
2: A fiam
1: éves.
2: Focizik, van pár szülő, aki képes szállást foglalni az edzőtábornál, és becsatlakozni az ebédhez.
0: Na, mondjuk,
2: nem alsós gyerekekről.
0: Na, ezt mondjuk elég erős.
2: Nem alsós.
0: Mit csinálsz itt? Finom a borsó főzelék? Ha maradékot szívesen megeszem, ott ülök a másik asztalnál. Tehát felsős gyerek.
2: Felsős gyerek edzőtáborban van, a szülő az edzőtábor mellé foglal szállást, és megjelenik az ebédnél. Érted?
0: Teljesen toxikus, teljesen. De értem, hogy szorong, én értem, de hogy van egy határ, amit nem tehetsz át. Tehát te szorongj otthon, hogy mi van a gyerekkel, meg kifül az edző, hogy megjelensz az ebéd. Ez képzeld azt a gyereket.
1: De úgy teszünk, hogy nem ismernénk egymást?
0: Szerintem nem. Szerintem simán oda megy. Micsoda tekintélyvesztés. Miben hozod azt a gyereket, aki mondjuk ti felsőbe? Egyszerűen figyelj, Józsi, itt van apád. Nem áll, apa.
1: Lacika, ne csak kenyeret egyél.
0: Mondtam, hogy edd meg a
1: zöldséget is.
0: Hogy nem, igen. Na, az ilyeneknek előszeretettel vettük el, és ettük meg a szendvicset irányba. Másik a hallgató.
1: 8 éves gyerek csak is az anyjával alszik együtt, az egészséges?
2: Az nem. Nem.
0: 8 évesen? Hát, hogy az anyjával, csak is, csak, még senkivel nem tud aludni, csak
1: hát
0: az anyjával?
1: Hát azt írja, hogy csak is az anyjával
2: hát nem alszik el egyedül a szobájában, csak az anyjával. Nem alszik Aha. el. Máshol 8 éves
0: később lesz
2: gyerek.
0: Ez kóros. Tehát ez később fog visszaütni.
2: Szerintem 8 évesen is az, ne vicceljetek meg. Hát, 8 éves gyerek.
1: Ne, én még 8 évesen az, a gyerekeim ágya végében aludtam.
0: Ki költözik előbb vagy utóbb, tehát hogy nincs baj. Később én... a szülő meddig tartja bent az ágyba a gyereket.
2: És ki igényelte ezt jobban, ugye te?
1: Nem, mind a ketten.
0: De hát sokszor a szülői igényből jön egyébként. Tehát a szülő pótol valamit az alvó gyerekkel, és azért altatja a 10-15 éves gyereket még maga Úristen, mellett.
2: Hogy éltek? 8
0: Kicsi
2: éves?
0: A lakás, konténer van a nagyszobában.
2: Akkor oké.
0: A mennyezet. Szerinted hogy élnek? Egy építési konténer van a nagyszobájúban. Persze, hogy mellett alszik a gyerek. Hát leszakadt a mennyezet a nagyszobában.
2: Az egyetlen, jól nem ázik a lakás.
0: 8 évig egy vödörrel éltek a nagyszobában. Persze, hogy a gyerek élt.
1: Amikor 8 évesek voltak, akkor az azt jelenti, hogy harmadikos. Igen, akkor én még egy csomó. Ah, igen, esti mese volt, és akkor az egy igény volt a részükről, hogy addig, ameddig ők el nem alszanak, addig én legyek ott. De mi ezzel, most mi a fura?
0: Nem volt baj egyébként, tehát azt ugyan melyikor mesélted, hogy 9 éves volt és megszoptattad. Tehát szerintem egy...
2: A metrón. Az...
0: A metrón, érted? Most...
1: Miért? Abban mi a baj?
0: Most a metróval van ez a baj.
1: Nyilvános szoptatással van problémád?
0: Igen, mi a baj a nyilvános szoptatással?
1: Egészséges az immunrendszerünk.
0: Igen. Jó, nálam a papa vezet, aki becsekkol az edzőtáborba.
2: Elmondom, szinte,
0: és ráadásul foci, tudod, és ráadásul ott ilyen kamaszok, tudod, jó sportos életre neveled, tökös vagy, vagány vagy, focizol csapatban vagy, igen, papa meg ott teszi a borsófőzeléket a táborba mellette. Szerintem az elég erős. Igen. Gimiben nálunk is volt egy ilyen anyuka, jött az osztálykirándulásra, érettségi kirándulás. Mondjuk meg is vertük a gyerekét, amikor az anyja nem látta. Érted? Tehát, hogy elmemmel az, hogy az, hogy van egy szülő, akit megkérnek, hogy kísérje el a tanárt, az rendben van, ugye, Juli? De hogy érettségi kirándulásra elmegy az anyád.
1: Soha nem voltam osztálykiránduláson.
0: Minden megöl, minden szórakozás, minden meg. Életképtelen gyerekek
1: de
0: lesznek,
1: nem igaz,
0: életképtelenek
1: nekünk,
0: lesznek.
1: Nekünk, volt egy olyan gimnáziumban egy olyan osztálytársunk, akinek az anyja mindig velünk volt minden osztálykiránduláson, és tök jól lehozták az egészet. Tehát olyan volt, mintha egy osztálytárssal több lenne. Tehát, hogy így nem volt felügyelet, nem volt
0: nekünk
1: az,
0: nekünk mindig a leggyépésebbnek volt ott az anyja vagy az apja, de tényleg. Tehát, hogy ránézés is láthat, hogy semmi nem fog vele történni gimnázium után, és az anyukája elkísérte még az osztály kirándulásra. Tehát, hogy...
1: Itt van, tessék. A volt párom a 10 éves kislányával alszik a mai napig, osztálykirándulásra is ment a gyerek nyáron, ő is ment, foglalt szállást magának a tábor közelében. Együtt nyaralt.
0: Hogy mi mond még egyszer, micsoda, csak egy másikat olvasom.
1: 10 éves gyerekkel együtt alszik a mai napig, és amikor ment a gyerek nyáron kirándulásra, akkor ment ő is velük, szállást foglalt a szállás közelében.
0: Miféle szorongás ez, gondold el ezzel együtt élni. Micsoda túlféltés, mennyi fel nem dolgozott trauma a szülőnek is, amit visz tovább, mert érte olyan élmény gyerekkorában, mert elvesztett valakit, mert nem néz. Tehát, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy egy 10-12 éves gyereknek becsekkoljál az osztály kirándulására. Micsoda kontroll, micsoda féltés, micsoda szorongás valamelyik a sok közül.
1: De nem, lehet,
0: nem
1: ezek
0: vagy
1: a,
0: ott.
1: Ezek az emberek pont, hogy nem kapták meg ezt a fajta figyelmet, ezt a fajta odafordulást gyerekkorukban.
0: Ez nem odafordulás, ez túlzó.
2: Lehet, hogy nem kapták meg, csak ezt ennyi idős korodban már illene földolgozni, hogy ne nyomd rá a gyerekedre.
0: Itt olyan szinten vagy kontrollfreak, hogy ott akarsz lenni, és látni, hogy mi történik abban a képen, és eszik-e, jól van-e, nem fog-e halni, megeszi a kedvenc kekszét, jól leszik-e, nehogy ilyes legyen, nehogy szomlas legyen. Figyelj, ezek a gyerekek nagyon nagy börtönben vannak ám. Szóval egy ilyen szülő, ez pokol. Tehát ez nem csak az osztálykirándulást keseríti meg, hanem a mindennapodat minden pillanatban, a toxikusságával, a kontrollmániájával, az őrületével, mert ő van, és azt nyomja tovább a gyerekre. Tehát ez borzasztó nagy átok egy gyereknek is.
1: Igen, de közben megnézd, meg itt van a túloldal, hogy ne tudjátok mennyi szart kaptam a nyakamba azzal, hogy milyen felelőtlen szülő vagyok, mert a gyerekem a másik is városba jár iskolába, a harmadikos kora óta egyedül jár vonattal, és akkor te vagy a szuper felelőtlen, és hogy engedheted el?
0: Ez sem így van, szerintem. Tökre gyerek vár, van, aki még 15 évesen nem képes, van, aki 12 évesen megoldja. Ez szerintem az egyedül közlekedés az inkább gyerekfüggő. Mennyire önálló, mennyire figyel a közlekedése, mennyire veszik el a telefonjában, mennyire felelősségtudatos, mennyire szétszórta figyelme, ott száll le, szétszórta figyelme, vagy tud koncentrálni, van, aki ezt 16 évesen de van, aki 11 évesen önállóan megy. Szóval ez inkább egy fejlődési szakasz, amit különböző formában érünk el, szerintem.
2: Anyám bejött a karate edzésre, mert megvertek az edzésen. Mit mondjak? Pár hétig pokol volt bejárni.
0: Józsikát azért ne püföljék az edzésen.
1: Melyik volt az?
3: De ez karate, anyuka.
1: Igen. Nagyon tisztában a műfaj sajátosság.
0: Nálunk pont fordítva volt, gimi utolsó év, az osztályfőnökünk annyi satú része volt, hogy jó lett volna egy józan szülő. Igen. Az ilyen gyerekek fognak a Tesco parkolóban kettinteni, igen. Hát nem feltétlen így van, de igen. Mit gondoltok arra a szülőről, aki azt írja ki a gyerekére, hogy szerelmem?
1: Nekem az nagyon fura. Nekem az nagyon-nagyon fura.
0: Tehát úgy hívja mondjuk, vagy az a megszólítás, vagy csörög a kislány telefonon, 13 éves, és szia szerelmem.
1: Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem mondasz. Ahogy nekem ugyanilyen a szájra puszi. Nekem az is nagyon fura, amikor egy szülő a gyerek szájára puszít, ugyanígy fura az, hogyha azt mondod, hogy szerelmem.
0: Mindig öklendezem picit.
2: A szerelmemtől?
0: Nem, vagy a gyerek szülő szájra puszinál.
2: Mondjuk nálad más a két fiúval.
0: Ha lány lenne is öklendezni. Már nem a saját gyerekemtől, hanem ha ezt látom valahol. Tehát egy apát látok, egy 15 éves lányjal szájra puszira, én mindig borzasztó kellemetlenül érzem magam. Tehát ott valami nagyon nagy eltolódás
1: vannak,
0: van.
1: Vannak dolgok, amiket nem határok, csinálsz a gyerekeddel. Igen. Tehát nem adsz a szájára puszit, de
0: az egy párkapcsolati minőség, igen, az nem egy gyerekszülő minőség. Nekem is.
1: Másnak a szájára adsz puszit a gyerekednek, nem adsz a szájára puszit. Nekem ez ilyen fura, ugyanígy fura, hogyha valaki a gyerekét szerelmemnek
2: szerintem
1: hívja. Ez egy másfajta összefonódás. Puszit. Igen?
2: Aha.
0: Igen?
2: Ja, nálunk volt.
0: Tényleg?
2: Persze, nagyon sokáig a pannával. És akkor utána...
1: És kihagyta abba?
2: Így, én mondtam, hogy most
1: apa ne nyelvet.
0: Panna mondta, hogy apa ne kavarít a nyelvet, 18
2: hát látom, tök érdekes, hogy ebbe a kontextusba eszedbe se jut a szexualitása ennek a dolognak. Amit te mondasz, hogy egyébként egy nő és egy férfi között jár, tehát mint ahogy a békával, de pannával például sokáig ment ez a dolog, és akkor így egyszer csak elkezdtünk róla beszélgetni, és akkor ő is belátta, hogy már nem megy.
0: Aztán elballagott.
2: Aztán elballagott, igen. Illetve a férje szólt, hogy már meg...
0: A férje szólt, hogy rohadt szertek érre, hogy most már álljál már öreg.
1: Mindig te voltál az első.
0: Igen, öreg, álljál már, ne kavarjál már lányod szájába. Jövünk mindjárt 2 percről 9 óra.
4: A szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett.
4: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
5: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
6: Shell. Go well.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
10: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a KFC.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több helyszínen is retro véradást tartanak a hétvégén. Napközben ismét derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Retro véradást tart a héten az Országos Véradó Szolgálat. A rendezvényt hagyományosan szeptember első szombatján tartják, amikor az ország számos pontján várják az önkénteseket. Pécsett szeptember 5-én reggel 8 és délután 4 óra között a Pacsirta utcai központban várják a donorokat, ahol a véradás mellett régi autókból és tárgyakból lesz látható retro kiállítás. Az önkénteseket meg is vendégelik, emellett nyereményjátékon is részt vehetnek a véradók. Szombaton Komlón a Városi Sportközpontban is várják az önkénteseket bányásznapi véradás keretében. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HR-rend Kozármisteny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szentlőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak az M60-ason is, az M6-os felé vezető oldalon, Szederkény-Bói térségében. A külső és a leálló sávot zárták le. Híd és áteresz javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton a megyehatárnál útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként 1-2 felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
3: Hello,
2: egészségedre. Látom már a sajtó úgy hozza a híreket, hogy tömegkarambolt okoztunk a forgatáson.
3: Na, pont be akartam hozni,
2: hát ezt elhiszed?
3: Mert megnyitottam az egyik ilyen hír kereső portált, ahol ugye mindenhonnan szemezgetnek, és csak ez a főcím jött velem szembe 54 helyen, és azon gondolkoztam, hogy én vajon melyik műsort néztem tegnap este. Mert abban nem volt benne.
2: Igen, én értem, hogy el kell adni. Én értem, hogy el kell adni, meg értem, hogy hatalmas vadászat megy a Femina, a Kiskegyed, meg a Rouge Online, meg a Nőklapja Café, meg a SMO.hu, meg... Tehát én értem, hogy tényleg minden van, de hogy azért van egy pont, amit már az online újságírásnak sem kellene átlépnie, és kezdik átlépni. Szóval az van, hogy igazából itt már nem az igazat kell írnod, csak elsőnek kell írnod valamit. És az mindegy, hogy mi. Már mindegy, hogy mi a tartalma. Csak az a lényeg, hogy legyél első. Hogy ebben mennyi igazság van, vagy mennyi nincs, ez teljesen mindegy. Tehát azért a tömegkarambolt, azt úgy képzeli el az ember, hogy...
3: Hát ott fölborult autók, lángoló izék,
2: igen,
3: halottak leterítve feketével, igen, érted, vagy legalábbis egy leszakadt kar, mondjuk a fecóé.
2: Hát legyen legalább igen, a fecó. Legyen a fecónak szakadjon a bal karja, hogy ne tudja többet fodrászkodni.
3: Nem, jobban még tud.
2: Igen. Nos, ehhez képest ugye annyi történt, hogy a követő autókba, de nem úgy követő, hogy minket követő, hanem a stábautóba, ami jön mögöttünk, néha lemarad, néha más dolga van, de ugye mi több busszal vagyunk biztosítva, mert hát technikai cuccokat viszünk. Abba belement egy egyébként a stábot követő nézőkkel összejátszó autó, mert hogy ez lefékezett, és annak neki ment talán még egy autó, vagy egyetlen egy fekete BMW csapódott bele a mi autónkba. A csapódott bele az azt jelenti, hogy még csak fel sem gyűrődött a motorház tetője, hanem volt egy ilyen minimális koccanás. Amit mi még vissza is nézünk a buszba, de az első nagy fekete transportert ott nem kapta el semmi. Van egy második transporter, és annak megy neki egy talán fekete BMW. Hogy azért ebből hogy lesz tömegkarambol, amit ráadásul mi okoztunk a forgatáson, az teljesen tömegkarambolt okoztak Sebestyén Balázsék, de nem mi okoztuk, hátulról jöttek belénk, egyébként bennünket nem túl legális módszerekkel sok piroson átmenő fekete BMW követvet, és ugye nem vett észre, hogy az a két busz nem indul el, és belement az autónkba hátulról. De most
3: ez hol tömegkarambol?
2: Nincs tömegkarambol, és az előtti fekete transporternek nem is lett baja, az csak megállt egyébként.
3: És igazából tudod, mi a bajom? Hogy az egy hülye megírja, azt értem, mert hogy tényleg kattintás vadásza izé, igen, ott most pont nézzük a képeket, semmi nem történt, nincs tömegkarambol. Megírja, mert értem, hogy kell a kattintás, hogy a többi oldal az olvasás nélkül veszi át.
2: Szerintem igen.
3: Cím alapján veszed át. Abszolút. Tömegkarambol, gyerekek, osszuk meg, mi is tömegkarambol volt, minél, akkor...
2: Persze. Na. Ez abszolút így van. Megírja, akkor mi is hozzuk le, mindegy, hogy igazoljon. Tehát egyre elvakultabbak, egyre jobban elszállnak, és egyre jobban elszakadnak a valóságtól. És tudom, hogy nagy harc megy meg. Tudom, hogy kikérdez, ezért ez nem mentesít téged mindig az alól, hogy igen, egy piacon dolgozol, és ezen a piacon meg kell szólítani az olvasást. De most már tényleg felfoghatatlanul nem azt írják, ami valójában történik. Igen. Amikor elkaptátok a Lacit, jól láttam, hogy a sofőr kicsit túltolta a menekülést, és halálra akart gázolni titeket. Hát ez nem csak a Lacinál volt. A celebeket segítő civil autósok, azok annyira túltolták idén ezt a dolgot, hogy többször volt az, hogy igazából tehát csak az ordítás mentett meg minket attól, hogy ne gázoljanak át rajtuk.
3: Kicsit tegnap mérges is voltál.
2: Többször voltam mérges a forgatáson, ennek hangot is adtam, sőt, hát máshogy is lekommunikáltam ezt, hogy állj meg, de láttam, hogy ki volt szedve. Tehát, hogy ki volt szedve,
3: igen,
2: történt.
3: Igen, csak a végét hagyták benne. De mi a szabály? Ha hozzáérsz az autóhoz, akkor az
2: elvileg
3: elkapás?
2: Ugye az van, hogyha nem, ha hozzáérünk az autóhoz, nem. Ha hátulról érintjük meg az autót, és ő előre el tud menekülni, akkor még mehet, még nyilván mehet a közlekedési szabályok betartásával. De mi ezért csináljuk pontosan azt, most már teljesen rutinosan, hogy valaki beszalad az autó elé, valaki meg beáll az autó mögé. Onnantól kezdve a sofőrön múlik, hogy elüt vagy nem. De ugye mi történik? Ül bent két felhergelt celeb, aki tele van adrenalinnal, és van egy sofőr, aki nagyon akar neki segíteni, és abban a pillanatban ő nem biztos, hogy józan döntést tud hozni. És a józan döntés az az, főleg ha két narancssárgás ordít, hogy menjél, ne állj meg, hogy simán átmegy rajtad. És ugye tegnap is az látszott, hogy engem már tol el az autó igazából, aztán megállítottam, az ki lett véve a műsorból. Szükség igen. lesz egy új motorháztetőre. Szóval, hogy voltak olyan pillanat, igen, hát igen, én is
3: van. Nem ért a szép szóból.
2: Nem ért a szép, valahogy meg kell állítani, de én értem, és nem voltam rá haragos. És mondtam is a főnek, hogy ne haragudj, te se haragudj. Mondom, tudom, hogy téged hajtottak, viszont az van, hogy azért ne öljetek meg minket. De volt, hogy én rohantam be egy kétszer-kétsávos úton Kaposvárra. Tehát, hogy én úgy kockáztattam az életemet, én tudtam, melyik autóban vannak, és én berohantam. És üvöltött a Jóci, hogy ne, és én annyira meg akartam őket állítani, hogy én tudtam, hogy mit csinálok, meg abba bíztam, hogy ő meg fog állni, de nem állt meg, hanem elmel mellettem is kiderült, egyébként a promóban is benne, amikor egy futok át keresztbe egy úton, az egy kétszer-kétsávos út Kaposváron. És én ott berohantam.
3: Nem történt haláleset eddig.
2: Igen. De az az én hülyeségem. Tehát ott elütnek, arra azt mondom, hogy oké, Bali, hát ez ennyi megért, hát saját halott, talán egy fókuszanyag, hát nem, talán az se. De hogy...
3: Hát nem, azt szerintem azért az
2: talán,
3: lenne.
2: Talán egy fél hír barabás évtől a reggelibe.
3: Na de menjünk tovább, hiszen
2: jöjjenek a horoszkópok.
3: Síró kiskutyákat találtak.
2: Így van. Nagyon sajnáljuk, de most akkor nézzük, mi a helyzet az ikrekkel, a rákokkal és a vízöntőkkel. De hogy az oké. De nem egyszer volt az tényleg, hogy jön a sofőr. Volt olyan, hogy 2,5 tonnás pick-up elé kellett beállni. És odaállunk, mert mi meg akarjuk őket állítani. És azt mondom, hogy gyere, haver, itt vagyok, üss el. De hogy, tehát minket is visz az adrenalin, de őket aztán meg pláne. És ugye a sofőr az civil. Tehát, hogy ő nem méri föl hirtelen, hogy mit kockáztat, ő csak jót akar, és menni akar, és menekülni akar. Úgyhogy, ez a helyzet ezzel tulajdonképpen. De nem spoilerezünk, és nem mondunk el semmi mást. De túlzó, amit csinálnak. Szóval az van, hogy azért ez picit így, most már más híreknél is látom, hogy azért ez nagyon túlszalad.
3: Amiben lehet szenzációt csinálni, az beleteszik, és mondom, de nekem még az első, tehát magát a forrást megértem, mert ő kattintást akar generálni. Az összes többi, aki ezt olvasás nélkül átveszi. Érted? Az, hogy miért nem olvassuk el a cikket, mert a végén a szebbe is benne van, hogy a tömegbaleset az annyi, hogy koccant egy két autó.
2: Tehát, igen. Tehát olyan nagyon nagy dolog nem történt. Na, gyerekek, nekünk itt volt egy bekészített telefoninterjúnk, beszéljünk azért róla két mondatot, mert hogy most föladjuk, úgy néz ki a dolgot, mert hogy most már hetek óta üldözzük a Növényi Norvinak a gyerekét, aki vagy fogorvostál van, vagy ki van kapcsolva, vagy elérhetetlenné válik, vagy edz, vagy pihen, és mindig be van készítve vele egy interjú, ami most 9 óra után is be volt. De nem haragszunk, és nincs ebből sértődés, 16 óra nem érjük el, nem érdekes. Viszont azért az nagyon nagy dolog, ami vele történik, és erről szerettük volna faggatni. Ugye a Norvit nem nagyon kell senkinek bemutatni, hogy milyen sport eredményei vannak, és most a gyereke ért el oda, hogy a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba jusson el, ami egy óriási dolog. Ő egy MMA harcos, és hát Magyarországról UFC gálára és a UFC kötelékben még nem nagyon sokan jutottak el. És ugye neki az a célja, hogy megnyerje a UFC bajnokságot. Ezek azok a bizonyos ketrec harcok, talán nem mindenki tudja, ahol kesztyűvel, kiszűk gatyába, bizonyos szabályrendszerben, irdatlan pénzekért verik össze egymást nagyobbnál nagyobb nevek, hatalmas média érdeklődés, Las Vegas-i.
3: Ezzel a kis szűkgatján egy kicsit elcsuklott a hangod. Neked az tetszik.
2: Az rendben van, az a kis szűknadrág, igen. És úgy néz ki, képzeld el, hogy a Norbi, a Növényi Norbinak a fia, odaérhet, és ha lesz most egy meccs, amit megnyer, akkor az is lehet, hogy akár már bekerül majd a UFC-be, és ez egy irdatlan nagy dolog, tehát mi ezt annyira nem értjük, de hogy itt azért már sok 10 millió forintról van szó, óriási elismerés, és magyar UFC-ben talán még nem is volt, ugye ott van a Borics Ádám, de hogy ő Bellatoros, tehát ő nem a UFC-ben
3: másik
2: bunyózik.
3: Másik ligában játszik.
2: És hát ezt erről szerettük volna faggatni. De hogy a témánknál stílszerűek legyünk, a ghostingol bennünket most már egy ideje. Úgyhogy elkerüljük, hogy nagyon büszkék vagyunk rád. Nagyon szeretünk volna veled beszélni, de ma feladtuk.
3: És Junior, nagyon szurkolunk neked, igen. Végig mehetett fogunk, de miért nem veszed?
2: Ha az apád rá tud szólni, hogy ez csúnya viselkedés, akkor kérlek Norbi, szólj rá gyerekre, hogy értjük a UFC gálát. De szeretünk valamire megkérdezni, hogy mennyi pénz, hogy bunyózik, kit kell még legyőznie, hogy lehet ide egyáltalán földi halandónak bekerülni, de egy nem várt fogászati kezeléssel ghostingolva kicsekkolt, kikapcsolta magát.
3: Lehet, hogy ez tegnap edzésen ütötték ki a fogát. Simán lehet. Anna, te még megpróbálod egyszer, de szeretlek.
2: Én bírom, hogy te ilyen kitartó vagy egyébként.
4: 15-ször hívtam körülbelül. 15 nem fogadott hívásod van, Norbi vett tudomásul.
3: És kicsön? Voltam.
2: Ezek
3: kicsön,
2: mi vagyunk.
3: És annyit sem mondta, hogy hogy a fogorvosnál vagyok.
4: Rögzítője van.
2: Rögzítős. Igen. Én annyira nem vagyok otthon, nekem a gyerekeim imádják és nézik, tudom, hogy kinek a szervezete, tudom, hogy kik a nagy nevek benne, tudom, hogy kik a jók benne, de igazából ez mind-mind nem azért, mert egyéni érdeklődés, hanem a két gyerek nálunk hajnali 5-kor simán föl kell. Ha UFC gála van, leülnek, és szájtátva nézik, na, és jó, mindig komoly. Mondják, hogy akkor most ki a veretlen, ki jön, és akkor hogy jön, és akkor a Makhachev, meg a nem tudom,
3: akkor,
2: ki jön.
3: Akkor bekérdezek, hát ezt tudod, hogy az MMA-nak az a profiligája, a UFC, vagy ez tök más?
2: Nem, az MMA az maga a sport, az, tehát az a maga sportág, a bunyó. Okay. És azon belül van a UFC, ami egy tulajdonképpen egy szervezet, ahova te be tudsz lépni, vagy be tudsz kerülni, és akkor szerveznek neked meccseket, egyre följebb lépsz a ranglistán, egyre komolyabb ellenfeleid vannak, és egyre komolyabb gálákon vehetsz részt. De maga a UFC és az MMA az nem ugyanaz. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy úszás, meg nem tudom, valamilyen szervezetet.
3: Úgyhogy boxolás, meg
2: igen,
3: a...
2: Nem... Igen.
3: Aha, jó, világos, értettem. Azt iratkozta a Norbi kicsi, hogy még sose volt barátnője. Az anyja úr.
2: Az egyébként a bunyóba jól jön. Tehát, hogy a tudod
3: hát,
2: azokat...
3: Nem veszik ki az energiádat meccs előtt, az biztos.
2: Igen. Ugye ez az MMA, ez tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a box, a kickbox, a muay thai, a birkózás, a jitsu, ugye a brazil jitsu abszolút alapokkal rendelkezned kell, jitsu alapokkal, és bemész ebbe a 8-szögletű bunyótérbe, ketrecbe, igen, és ott bunyózol. És ezek a sztárok most már bunyónként, ha igazán nagy név vagy, akkor 20, 30, 40, 50 millió dollárokat keresnek akár egy-egy estén. Ugye ezt az a Dana White csinálja, ez egy kopasz csávó, nagyon mirom, és hát ez a szervezet bonyolítja neked a meccseket. Na ide tudott volna, vagy ide tudna belépni egy magyar srác, ami azért nagyon nagy eredmény, mert hogy ilyen szinten a UFC-ben meg a küzdősportokban nem vagyunk azért annyira jók. Most nem a kickboxra gondolok, vagy a birkozásra, hanem a profi gálákra, ahol azért nagyon sok pénzt szerezni.
3: Hát ez ugye tök más, mint amikor mondjuk ugye a Coco például olimpiai bajnok lett boxban.
2: De ő is profi, ő is elment az univerzumhoz.
3: Igen, és utána elmész a profi világba, mert egyrészt pénzt akarsz keresni, meg hát nagyobb a felhajtást, valljuk be őszintén.
2: Igen.
3: Az egészbe, úgyhogy valószínűleg Norbi Junior is ezt szeretné. De igen. Ha nem nyilatkozunk a sajtónak, úgy nehéz lesz.
2: Jó, úgyhogy Norbitól elköszöntünk, a kicsi Norbi Juniortól elköszöntünk. Mi nagyon sok boldogságot kívánunk neki.
3: Nagyon sok sikert, figyelni fogjuk, akkor igen. Fogsz adásba kerülni, ha te hívsz bennünket, haver.
2: Igen, igen, ha legközelebb becsörögsz, igen. Valaki azt írja, hogy a jégkorong és az NHL. Na ez egy jó hasonlat, igen.
3: Jó, meg vagyok, tehát, most hogy... már összeraktam, csak én ezt annyira nem ismerem. Mindig föl szokott dobni egyébként ugye a különböző platformok. Ilyen nagyon rövid lejárt. Játszási idejű mérkőzéseket. Tudod, hogy áll a két csávó, paf!
2: Ja, és valaki eldől.
3: És a vége, és én így nézem, hogy te jó Isten, hogy ti mit csináltok egymással. Nagyon komoly.
2: Írdatlan iperág lett a sportákból. Tehát, ja. Hogy az, hogy szaladták utána a különböző játékplatformoknak, hogy a Dana White egyébként ebből mit csinált, hogy ezeket a sztárokat hogy szerződteti le, hogy hogy egyel a közvetítéseket, hogy hogy tudsz erre előfizetni, hogy ebben mi pénz van, az egészen megdöbbentő. Tehát most, amikor a Gregor mondjuk visszatért volna, de valószínűleg már a bunyó előtt sérült volt, olyan pénzeket és olyan nézettségeket mozgatnak meg, tehát ezek a csávok akkora hírók a 10-20 éves gyerekeknél, tínédzsereknél, kamaszoknál, hogy nekünk nem tudom, hogy talán rockstárok vagy zenészek voltak ekkora hírók, de nekik a például a UFC harcosok, főleg aki mondjuk jitsuzik vagy foglalkozik küzdősporttal. Tehát egy iszonyatos példaképek és iszonyatos hősök, igen. Mindig van egy szám, hogy UFC, mit tudom, 331, ugye az a 331-edik, nem tudom, gála, és ott akkor vannak a kiemelt meccsek. Tényleg szenzációs, tényleg jó nézni. Én is nagyon-nagyon szeretem. A Trump ugye nagy UFC rajongó.
3: Bizony, hát megüzendezte a fejráznak a kertjébe a gálát.
2: Rendezett egy magának, ott ül, az első 5 percben nagyon lepacsizik mindenkivel, alszik egy jót, és az eredményhirdetésbe betrolkodja magát. Tehát ez a Trump forgatókönyv. Arcoskodás, alvás, eredményhirdetés.
3: Nem nézem, majd odaállok, amikor fotóznak.
2: Igen. igen. Eredmény hirdetésen való trollkodás. Dő is ott van, igen. Hát a, ugye a Fehérház, amit te mondasz, hogy ő a saját gáláját oda rendezte meg a Fehérházba. Tehát Dana White-tal azért ő nagyon-nagyon jóban van. Na jó van, gyerekek, oké, akkor mi legyen? Elengedjük?
3: Hát szerintem igen.
2: Soha többet?
3: Sok sikert, Norbi. Még egyszer mondom, ha ő telefonál, és Anna pont fölveszi, akkor be tudjuk adásba kapcsolni. Mi most már egy ilyen elérhetetlenségi szünetet fogunk rendelni magunknak, nem telefonálunk. Ha ő hív, akkor mehet.
2: Igen. Nagy a baj, ha McGregor a híró a gyerekeknek, akinek börtönben lenne a helye. Igen, most az, hogy az ő viselkedésével egyetértesz, vagy nem, vagy az ő múltjával, az rendben van, bajos. Tehát egy írcsávó, ugye azért tudjuk, hogy hát minden rosszul benne van. De hogy hősök a gyerekeknek, az egészen biztos. Oké, na jól van, akkor ezt mi föladjuk, elengedjük. Gyorsan egy közlekedés. M7-es M0-ás csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén elesett. Nagyon nagy dugó, valószínűleg az iskola miatt. Attila küldte nekünk, köszönjük szépen. Budapest felé az M1-esen is van egy nagy balesetünk, és teljes útzár van Bicske térségében az 1-es főúton. Ott még zajlik a mentés, úgy néz ki, hogy továbbra se nyitották meg az 1-es főutat. Úgyhogy ha van friss, akkor mondjuk jó. 0-23-111-111 az SMS számunk. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember 1-től kötelező a nyugtaadat szolgáltatás. Legfeljebb 29 fok várható délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. Szeptember 3-án és 4-én tárgyalja a Komlói Járásbíróság annak a házaspárnak a büntetőperét, akik 2 éven át tartották rendkívül rossz körülmények között örökbefogadott fiúkat, miközben sanyargatták is a gyereket. A család Finnországból költözött egy baranyai településre. Az ügyészség a házaspárt személyi szabadság megsértésének büntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. A csütörtök-pénteki tárgyalási napokon az ügyben tanúkat hallgatnak meg. Szeptember 3-a és 6-a között zajlik az idei Komlói Bányásznapok rendezvénye, amely a szokottnál is nagyobb jelentőségű. A város idén ünnepli 75. születésnapját, emellett ebben az évben Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. A csütörtökön kezdődő fesztiválon a hivatalos programok mellett rengeteg zenés és színpadi program várja a látogatókat. A fellépők sorában ott van a Hiperkarma, a Honey Beast, a Well Hello, illetve a Kacaj zenekar is, szombaton pedig tűzijátékot is láthatnak a vendégek. A részletes program elérhető a Kaptár Művelődési Központ oldalán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak az M60-ason is, az M6-os felé vezető oldalon, Szederkény, Bóét térségében. A külső és a leálló sávot zárták le. Híd és áteresz javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton a megyehatárnál útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma jobbára napos idő várható, helyenként egy-két felhő még lehet az égen, jelentős csapadék viszont továbbra sem valószínű. Az északnyugati nyugati szél helyenként megerősödhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye a vizer téma után, mert hogy úgy néz ki, hogy ez a vizeres oda-vissza utazó, Krétáról megjövő, visszamenő, el nem menő srác, ez igazából egy csaj miatt ment ki, és a csaj ghostingolt, eltűnt, pénzt is fizetett, valószínű, ilyen hírek jönnek, és mire leszállt Krétán, már nem akart menni, ezért a vizer visszahozta. A ghostingolásról beszélgettünk ennek kapcsán, hogy kinek az életéből hogyan tűntek el a randi és chat vagy szexpartnerek. Egészen megdöbbentő lelépések voltak. Tehát itt már nem csak a randi előtt lépnek, ne, hanem a randi közben, a csetelés közben.
2: Sok év házasság után.
1: Sok év házasság után. Megdöbbentő történetek, igen. Erről beszélgettünk, és idegesítő hangokat, zajokat is kerestünk, mert hogy létezik egy olyan fogalom, ami ugye arról szól, hogy egy kicsit túl hergeled az idegrendszeredet, ez a neurodivergens textúrák, ugye erről volt szó, hogy mi az, ami téged idegesít, hang, zaj, rágás, anyag, bőrkontakt, nagyon jó kis megfejtéseket kaptunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetel.
1: Beráfutott a csetre.
2: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszit törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
2: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamva. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefonszámot sincs hozzá.
1: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy. Puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és na, le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva egy gyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből
2: és
1: is mindenki?
2: A mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: De rohadt mérges vagy, és akkor meghalt.
1: Szerencsétlen, hogy fekszik egy árakon.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig ghostoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Na, hiszem, egy lányzóval 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcáralkunk egymástól. De, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
2: Igen.
1: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem ért el. Nem hitt el, miután kérgettek.
3: Na, ennél jobb sztorit találj ki, kis pofán.
1: Igen, de első csaj volt, mert pasi nem hitt el. Tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára azért az úgy erős ebben a formában.
3: Igen, ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen.
2: bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
1: ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit
2: mondasz. Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és
1: ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: De durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Ez
2: tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte
2: akkor
3: érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár moziba.
2: Mizofónia?
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rágcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy rágsz, hogy ropog,
2: lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: Mit és nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülem.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, igen, ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld!
3: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedörzsölöd, és van ennek ez a nyikorgó...
3: Csikorgó hangja.
1: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne nyújj hozzá, és van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Te se bírod?
4: Én nem meg a táblát sem, amikor régen
3: jó,
4: a táblát
3: is igen.
1: Én nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, és nyikorgó. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
1: Igen, ezek nem, a légbuborékok kiszabadulnak.
2: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
1: Nem. Tényleg? Nem bírok.
4: Teljesen.
1: Van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni. És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy tök?

0: Annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
2: Sejem hálóing. Sejem
0: mikor találkoztatok?
1: Pizsoma volt az izékből, érted? Műanyagból.
0: Tudod, te mibe kerül egy olyan, Gyula?
1: Hol találkoztál volna sejem
2: hálóing? A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
0: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem zavarsuk a tányéron a villa,
0: az sem. Megcsúszik a kés.
1: Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És akkor nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: A lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Az nem tudom milyen, nem csináltam ilyen. Úgy gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy olyan, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
0: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Júj, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rád szár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
4: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és gyorsan még a naphallgatóját hívjuk, közben egy M3-as kivezető Kacso Pongrácz felüljáró, most marják.
0: A nagyon jó időben nyáron. Hát nyáron kirándulni megyünk, azt nem akarták akadályozni.
1: Imádom
0: és még
1: őket.
0: Egy most belső SMS. Valaki tudja, mi ez a sok hátizsákos gyerek? Kirándulás?
1: Hova mennek? Mi történik?
0: Mit csinálnak ezek?
5: Balázsék?
1: Hogy van? Jó reggel. Ciao, kapsz egy tapsot, és hogy hívnak? Szia.
5: Roland vagyok.
1: Roland, hello Roland. Ugye beszélgettünk itt az
0: túlféltésről,
1: egy-egyben alvásról, szájra puszi, sok minden szóba jött itt még 8:30 után. Te annyit írtál csak nekünk, Roland, akkor már levegyem a cicizésről a 9 éves kisfiam?
5: Igen,
1: mi ezt nagyon szerettük, de még ne.
0: Ő még tarts ki.
1: Nyugodtan.
0: Hát főleg, hogyha te, neked apaként van a cicidem. Tehát az meg még
5: van
0: külön.
5: Akkor a cicim, igen.
1: Igen. Jól van, hol hallgatsz bennünket, merre vagy?
5: Tegléden.
1: Oké, van egy szép ajándékod.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy jó safari!
0: Ó, a 9 éves gyerek nagyon fog neki örülni. Cicivel vagy cici nélkül, azt nem tudom. Mert kint is tudtok aludni éjszaka.
1: Igen, ez egy kínalvós, ilyen glampingelős, safarizós történet.
5: Oké, messze vagyunk. Jól van.
1: Oké. Küldjük. Köszi akkor. Szépen. Köszi, ciao.
5: Köszi.
1: Ciao.
0: Hello.
1: Nem mondtuk, de Júli elment az utolsó óráról. Talán föltűnt.
0: Hát figyelj, annyira itt ugye a zavaró zajokról, anyagokról beszélgettünk, hogy az egész adás zavarta, úgyhogy itt jött bennünket.
1: Mondtuk neki, hogy menjen, de egyébként igazoltam van távol. Holnap pedig talán Eszter érkezik már.
0: Juhéj!
1: Melegváltásban jön.
0: Hát van, akinek 4 nap a hétvége.
1: Jó, hát kipihenni.
0: Szombat, vasárnap, hétfő, kedd.
1: Így van. Úgyhogy Eszterre folytatjuk. Jövünk holnap akkor. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Látom itt az SMS falon Balázsék utolsó üzeneteit. Vannak itt reménykedők, akik bíztak abban, hogy a mai nap is Balázs biztosítja majd a zenét a munkabelé, de hát azt hiszem, vissza kell rángatni őket a posványból, vissza kell pofoznom mindenkit a zenei mélyrepülésből. Ígérem, hogy itt csak igazi mai sláger megy a munka mellé, most éppen az elmúlt évek egyik legkedveltebb sporthimnusza, a Die Die.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs. Közöttük hamarosan érkezik a Rádió 1 konténer tele nyereményekkel, úgyhogy az idei ősz is a Rádió 1-ről szól majd, és egy konténernyi nyereményről. Nem tudjuk, hogy idén mit rejt a Rádió 1 konténer, milyen ajándékok lesznek benne, de abban biztos vagyok, hogy egy hallgatónknak idén is megváltozik az élete. Jövő hét hétfőn kezdjük el osztogatni a Rádió 1 konténerhez a kulcsokat, adásban lehet majd nyerni, valamint a kitelepüléseinken, hétfőn délelőtt 10-től a Kapásból Budapesten a Corvin Plaza bejárata elől. Drága Rádió 1-esek, a Rádió 1 konténerhez a kulcsvadászat hétfőn beindul!

0: Igen, csak igazi mai sláger megy, a srácok, lányok a suliban, úgyhogy együtt dolgozunk nagyon sokan ezekkel a zenékkel, van, aki pedig vezet. Mogyi szólt, hogy az M1-esen Bicskénél áldogál egy kocsi a határ felé haladó oldalon, 2-3 kilométeres a dugó mögötte. Bálinttól tudom, hogy az M0-áson az M1-es felé haladva a Nagy Dunahídnál dolgoznak, itt is torlódás van. Szintén M0-ás, Vecsésnél volt egy baleset a 37-es kilométernél, 3-4 kilométeren át lehet lassulgatni, Attila írta. 0620-311-111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber, jöhetnek még a további hírek az utakról.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
4: Jéghideg mentás gyümölcskrémleves vaníliás kríz galuskával és ropogósra sült fűszeres csirkecomb rozmaringos pirított újburgonyával, vagy hamis zöldséges muszaka, esetleg csirkemellkockák sajtszószban pennével.
3: A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért.
4: Tejszínes brokkoli krémleves pirított magvakkal és rántott karaj sok magvas bundában bazsalikomos paradicsomos fuzillivel vagy juktúros trapacska pirított hagymával.
3: A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
4: Magyaros zöldségleves, korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. tépet karaj házi pitával, majonézes káposzta salátával, vagy C. rántott csirkecomb petrezselymes burgonyával, savanyúval.
3: A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat hideg eperleves túrógombóccal, vagy húsleves gazdagon és cigánypecsenye hasábburgonyával vegyes vágottal, vagy zöldséges kuszkusszal töltött cukkini fetával paradicsommártással. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat rizskók málnás öntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért.
4: Gyümölcsleves és mézes mustáros csirkemell párolt rizssel, vagy sertéskaraj párizsi bundában hasábburgonyával, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

napokig az a mai slágermeccs. Nézem, hogy ki mit ír, SMS Viber 20-as 311-111. Vivi például ezt, szia, Attist, intézzel kérlek, hogy világkörüli utazás legyen majd a rádió egy konténerben, mert idén én fogom nyerni, és ha az én kulcsom nyitja majd, már aznap este a reptéren leszek. Vivi tehát nagyon utazna. Eszter meg ezt írta, sziasztok, nekem van egy olyan érzésem, hogy egy álomautó idén is lapul majd a rádió egy konténerben. Mondjuk én már annak is örülnék, ha egy szerelő ülne az ajándékok között, az autómnak reggelente könyörögni kell, hogy induljon. A hallgatók fantáziáját már izgatja, hogy mi van a rádió egy konténerben. Jövő hét hétfőtől lehet játszani a kulcsaiért itt a rádió egyen.

0: rádió egyen csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra elején a New Religion BB Rexa következik, aki nagyon közvetlen a rajongóival, viszont emiatt több online balhéba is belefutott már. Többször szólt vissza a kommentelőknek, ha body shaming vagy bunkó beszólás érte. BB Rexa nem hagyja magát, egyébként nagyon jól is teszi. Közben a zenei hasítanak, New Religion, ez indítja a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1:30 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu.
11: Ismét komlói bányász napok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon.
10: Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek, a jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu per futás.
11: Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát.
10: 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jövő hét hétfőn délelőtt 10-től a Rádió 1 konténer első kulcsait személyesen tőlem lehet majd megnyerni Budapesten a Corvin Plaza főbejáratánál. Aztán természetesen adásban folyamatosan játszunk majd, értük, mert igen, lesz egy konténerünk. A Rádió 1 konténer tel is tele nyereménnyel, és idén is egy hallgatónk nyeri majd meg játék start hétfőtől. Én Györke Attila vagyok, addig játszom az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: I had a

0: mindenkinek ezekkel a zenékkel, és jó utat! Rata azt írta, Komáromban az Erzsébet hídon dolgoznak, aszfaltoznak, úgyhogy csak autóbuszok és megkülönböztetőjelzés használó kocsik mehetnek át Komárnóba, aki autóval menne a Monostori hídon tegye meg. Melcsótól pedig azt tudtam meg, az M3-ason Bag és 60 között dolgoznak nagyon, emiatt több kilométeres sor van a határ felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Újra Rádió 1 konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
2: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
3: Jéghideg mentás gyümölcskrémleves vaníliás kríz galuskával és ropogósra sült fűszeres csirkecomb rozmaringos spiritot új burgonyával, vagy hamis zöldséges muszaka, esetleg csirkemellkockák sajtszószban pennével.
2: A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért.
3: Tejszínes brokkoli krémleves spiritott magvakkal és rántott karaj sok magvas bundában bazsalikomos paradicsomos fuzillivel vagy juhtúrostra pacska pirított hagymával.
2: A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
3: Magyaros zöldségleves, korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. tépet karaj házi pitával, majonézes káposzta salátával, vagy C. rántott csirkecomb, petrezselymes burgonyával, savanyúval.
2: A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat hideg eperleves túrógombóccal, vagy húsleves gazdagon és cigánypecsenye hasebb burgonyával vegyesvágottal, vagy zöldséges kuszkusszal töltött cukkini fetával paradicsommártással. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat rizskók málnás öntettel.
3: További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán.
2: A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért.
3: Gyümölcsleves és mézes mustáros csirkemell párolt rizssel vagy sertéskaraj párizsi bundában hasebb burgonyával, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasebb burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
1: A pontos idő 11 óra 54 perc.
0: Jó, csak akartam egy ilyet mondani. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, hölgyeim és uraim, mutatjuk, hogy mivel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is lett.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tűzön grillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5, szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
12: Pécsiek, figyelem! Megnyílt a hivatalos Samsung üzlet az Árkádban. Szeptember 4-én és 5-én óriási kedvezményekkel, izgalmas játékokkal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit. Ezen a hétvégén a Samsung Galaxy S26 csak 299.900 forint. Ne feledd! Szeptember 4-e és 5-e Árkád Pécs. Részletek galaxy.hu.
13: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
2: 2026. szeptember 1-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Vasárnap este véget ért az ország egyik legkedvesebb és legszínesebb családi rendezvénye, a 14. Szamárföld Fesztivál. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben rendezett háromnapos összművészeti gyermekfesztivál a hőség ellenére is nagy sikerrel zárult. A 2,5 nap alatt közel 11.600-an látogattak el a programokra. Augusztus 28-a és 30-a között újra a családok vették birtokba a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed patinás udvarait, parkjait és egyéb helyszíneit, azért, hogy élvezzék a Szamárföld Fesztivál minőségi és kreatív kikapcsolódást nyújtó programjait. A fesztivál zenei színpadain a hazai gyermekzenei élet legnagyobb sztárjai adták egymásnak a stafétát. Hatalmas sikert aratott Grillus Vilmos Biciklizős dalok című műsora, de sokan ropták a táncot Szalóki Ági, a Bíró Eszter Varró Dániel páros, a Rutkai Bori Banda, az Eszter Lánc, illetve az Apacuka zenekar koncertjein is. Idén a hagyományok mellett a jövő technológiája is kiemelt szerepet kapott. A Robotika Pécs interaktív foglalkozásain a gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg a mesterséges intelligenciával és a programozható eszközökkel. A színházi és bábos előadások szinte folyamatosan teltházasok voltak. A fesztivál koronája idén is a szombatesti lámpás, gólyalábas, pizsamás séta volt, amely csodákkal teli mesevilágot varázsolt a Zsolnai negyedbe. A Szamárfül Fesztivál jövőre 2027. augusztusának végén ismét várja majd a családokat Pécsre. Egy szabaduló szoba élményén keresztül hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire az a kamion, amely szeptember 8-án és 9-én Budapesten, majd 10-én és 11-én Pécsett várja a téma iránt érdeklődő fiatalokat, közölte hétfőn a Pécsi Tudományegyetem. Azt írták, a Holland Reshape Alapítvány holland kormányzati szervek támogatásával létrehozott, nyerges vontatóból és utánfutóra helyezett, szabadulószobává alakított konténerből álló kamionja, egy interaktív bűnmegelőzési eszköz, melyen a látogatók játékos feladatokon keresztül kerülnek szembe az emberkereskedelem különböző aspektusaival. A szabaduló kamion immár 4. alkalommal érkezik Magyarországra, tették hozzá. Megjegyezve, hogy tavaly Pécsett egy kutatás is kapcsolódott hozzá, azt vizsgálva, hogy ez az interaktív módszer milyen hatással van a résztvevők emberkereskedelemmel kapcsolatos ismereteire és attitűdjeire. Hangsúlyozták, az eredmények alapján a szabaduló kamion érdemi változást képes előidézni a résztvevők tudásában, szemléletében. A kamion idén Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üllői úti parkolójában az egyetem rendésztudományi kar hallgatóinak, míg Pécsett a Szalai László kollégiumnál középiskolásoknak nyújt oktatási lehetőséget. 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyirítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófa védelem hozzátéve, Baranya megyei település ezúttal nincs a menetrendben. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén, a Ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá. Mint írták, a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják majd a szúnyogokat. A készítményt alacsony dózisban juttatják ki, az esti és éjszakai órákban, így a méhekre nincs hatással a beavatkozás, ahogy az emberre és a háziállatokra sem. Az elmúlt hétvégén több mint 20 alkalommal riasztották a baranyai tűzoltókat tűzesetekhez és műszaki mentésekhez. Egy családi ház égett, 30 négyzetméter alapterületű melléképület lángolt teljes terjedelmében, pénteken délelőtt Mohácson. A tűzeset során napelempanelek, tűzifa és szerszámok égtek el. A lakóépület tetőszerkezete néhány négyzetméteren károsodott. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, elzárták a gázt, a tüzet pedig 3 vízsugárral eloltották. Személyi sérülés nem történt az eset során. Csaknem 1000 négyzetméteren égett a száraz fű szombaton délelőtt Kisvaszaron, a Móricz Zsigmond utcában. A lángokat a komlói hivatásos tűzoltók oltották el vízsugarakkal és kézi szerszámokkal. Tüzet raktak az udvarukban, a szomszédos telek pedig teljesen leégett. Az eset vasárnap kora délután Sásdon történt. A tűzben egy lakatlan 15 négyzetméter alapterületű ház tetőszerkezete szintén leégett. A fél hektáron pusztító lángokat a helyi és a dombóvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal, illetve kézi szerszámokkal oltották el. Elosztó doboz égett vasárnap éjjel Pécsett a Karvaj dűlőben. A város hivatásos tűzoltói kézi tűzoltókészülékkel akadályozták meg a tűz tovább terjedését, majd miután a szakemberek feszültségmentesítették az oszlopot, egy vízsugárral eloltották azt. A tűzeset miatt több háztartásban is áramkimaradás volt az éjjeli órákban. Az augusztus 20-án zárult szezon 2 hónapja alatt idén 2 híján 1200 sérülést láttak el a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei a Balaton déli partján lévő strandokon, közölte hétfőn a Magyar Vöröskereszt. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett balatoni elsősegélynyújtó szolgálatban idén 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Ők a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a strandokon szerzett sérülések ellátását, stabilizálást, szükség esetén pedig mentőhívást biztosítottak a Balaton partján. Leggyakrabban a kagylók, kövek okozta vágások, horzsolások és rovarcsípések ellátására volt szükség, ám az extrém meleg miatt több alkalommal kezeltek hőkimerülést és napszúrást is. Több esetben bizonyult életmentőnek a fiatalok jelenléte. A szezon alatt 19 alkalommal értesítették a mentőket, többek között ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A szolgálatban résztvevők képzett önkéntesek, a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 19 éve alatt már több mint 57 ezer sérülést láttak el. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi ma is Láker megy. Isten éltessen Pécs, a megye székhelyen ünnepelhetünk együtt, hiszen már délelőtt elkezdődtek az ünnepi műsorok, délután pedig külön koncerteket adnak majd. A városnapi díszhangverseny a Kodály Központban lesz hallható, természetesen a Pannon Filharmonikusok előadásában. Emellett viszont egy pécsi énekes, Meringer Marci is színpadra áll, ő majd a Széchenyi téren, utána pedig szintén egy pécsi csapat a Punani Masszívat koncertet 9 órás kezdéssel. Ők azok, akik 2003 óta töretlen népszerűségnek örvendenek, és azt hiszem, hogy jó hírét vitték a városnak világszerte. Hamarosan tehát bulizhatunk, nem lesz rossz időnk, viszont addig még meglepnélek titeket itt a Rádió 1-en. Újabb ajándékkal készülünk, táncos lábúak, figyeljetek, hiszen bérleteket sorsolunk egy tánc stúdióba, hozom az infókat, majd Lloyd Dalát a Golden Summer előkészítve itt a 100,9-en villányban.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Idén is meglepnék a Rádió 1-es hallgatóinkat a fordanosok. A Fordan Tánc Centrum ugyanis havi bérleteket osztanak ki köztetek. Megadjuk a kezdő lökést, te döntöd el, melyik tánc stílus tetszik, és hol szeretnéd beváltani. Ugye vár az akrobatikus rock'n'roll, ez egy pörgősebb, ajánlott a fiataloknak, de ott van még a street dance is, ami ismét nagyon népszerű. Emellett a 6 éveseknek már a kezdő aprok mini rocky is egy igazán szuper kikapcsolódás. Sokat tanulhatnak, és várják is az új jelentkezők. Ha esetleg ajándéknak szánnád, ami szerintem nem rossz, vagy te magad próbálnád ki, már jöhet is az SMS, csak annyit kell írni, hogy Rádió 1, és én figyelem a bejövő üzeneteket. 0630 7906 906. Sok sikert! Fordan Tánc Centrum havi bérlet, tehát az ajándék itt a Rádió 1-en. Jöhetnek az SMS-ek.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

0: További kellemes délutánt lepörgött a Daily Mix zenei listánk, így az ebédszünet után a programajánlatokkal is foglalkozunk, na meg persze jöhet a játék, aztán Alex Kenji dala a Bumble-éval dobjuk fel a délután.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Pécsi Fordon Tánc Centrum jóvoltából bérleteket oszthatok ki itt a Rádió 1-en a hallgatóink közt. Na lássuk, ki lesz a következő.
3: Igen.
0: Hello, szia, Kristóf, Rádió 1.
4: Hello.
3: Szia, parancsolj, itt pedig Richard.
0: Richard, megtetszett egy tánc stílus?
3: Megmondom őszintén, kislányomnak szeretném a bérletet.
0: Aha.
3: Mert hát kacsingat a tánc felé.
0: Jó.
3: Elég szépen.
0: Nagyon
3: helyes. Már idén gondoltuk, hogy elkezdődött ugye már az iskola, meg mindenféle alaposságok, és láttam is, hogy van náluk felvétel. És ugye megkérdezted a játékot, hát mondom, próba szeretse.
0: Így van, nagyon helyes. Hány éves a kislány?
3: 9.
0: És van már komoly terv?
3: Hát, azt majd ő esetleg eldönti, hogy meglátjuk, hogy mit szeretne.
0: Helyes.
3: Szerintem nagyon hip-hop, dance, úgy, nem tudom.
0: Eldönti, majd lesz is lehetőség kérdezni, ugyanis jövő héten vasárnap, szeptember 13-án nyílt napot tart a Fordon Tánc Centrum. Neki pedig már meg lesz hozzá az első bérlet, azért a Rádió 1-es szlogen is jöhet.
3: Rádió 1 csak igazi mai sláger nagy.
0: Sok sikert neki, köszi szépen, holnap folytatjuk a játékot, itt a Rádió 1-en.
2: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5. szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Beiratkozás a Fordon Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordon Tánc Centrum mindhárom terme. Az ingyenes nyílt napon próbáld ki magad.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1 és fél 6 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Beiratkozás a Fordon Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock and roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordon Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Lezárhatjuk a nyári időszakot, most már a gyerkőcök a suliban, óvodában, így a szülőknek is változik a hétköznap, és változik a helyjárat közlekedés is a megyeszékhelyen. Ha Pécsen jársz, vagy pécsi vagy, akkor nagyon figyelj a részletekre, ugyanis számos járatnak módosul az indulási időpontja, sőt valamelyiknek az útvonala is. Lesz meg az infokat mindenképp indulás előtt, de közben a Rádió 1-es dalok is elkísérnek. Shakira slágere mindenképp.

Facebookon lehet jelentkezni, és ha megfelelsz az alapkövetelményeknek, akkor már három ember életén is segíthetsz. Természetesen külön véradás napokat is tartanak, most például retro véradás lesz majd szeptember 5-én csütörtökön Pécsen, a regionális vérellátó központban, a Pacsirta utca 3-as szám alatt 8 és 16 óra között. Régi autókból és tárgyakból álló kiállítás, zene és különleges ételek várják a segíteni vágyókat. Fontos, hogy ilyenkor is menj. 29-28 fokra számíthatunk, picit lehűlt a levegő, élvezzük, és így is marad a következő napokban. Szombatra ígérnek ismét 33 fokot, tökéletes lesz a hétvégi programokhoz. Addig is a rádió egy slágerei pörögnek tovább a Coldplay dalával az élen, ezzel köszönök el, holnap dél és kettő között viszont jövök ismét a baranyai infokkal, hírekkel. Molnár Kristóffal rádióztál a 100,9-en villányban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
2: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1 és fél 6 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance, és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án, vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, 14 óra 18 perc, csak igazi mai sláger megy, és ezeket a zenéket óriási gigadugóban hallgatják sokan. Sziasztok! M1-es, M7-es felé az M0-áson több mint 6 kilométer hosszú a sor, üdv Kádroid Miki! Hasonlókat ír Anti, csak ő picit nagyobb dugóról számolt be. M0-ás baleset történt az M6-os csomópont környékén, az M1-es autópálya felé haladó oldalon a dugó legalább 10 kilométeres.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat, jó zenéket kíván a Rádió 1!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

a Rádió 1, Csaki Gazimai Slágermegy. Zenélek és nézem az üzeneteket. Lilla Veszprémből a Rádió 1 konténer tartalmán gondolkodik. Sziasztok, szerintem idén is lesz benne luxus nyaralás, valami olyan helyre, ahol a reggelihez nem ébresztő óra, hanem tengerzúgás jár. Na mi lehet a Rádió 1 konténerben, drága Rádió 1-esek? Játék start hétfőtől! Hey,

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az újabb zenei órában is, ami Taylor Swift-tel kezdődik majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
4: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1 és fél 6 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Beiratkozás a Fordan Tánc Klubba. Pap Viktor és Major Laki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánc Centrum mindhárom terme, ahol az ingyenes nyílt napon bárki kipróbálhatja magát. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek, a jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
11: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
11: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
12: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet.
0: Reklám. reklámot hallottál.
7: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
0: Rádió 1!
7: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki nagyon várja már, hogy hétfő legyen. Nagyon szeretném, hogy megérkezzen a Rádió 1 konténer. Szeretem ezt a játékot, izgalmas. Nem tudjuk, hogy mit tartogat, hogy mi van benne, és hogy végül ki az, aki megnyerheti. A Rádió 1 konténer kulcsaiért hétfőtől lehet játszani az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

van, akkor engem tudod, hol kell keresni. Most Szabin vagyok, szóval, mint mindig, most is szuper jó a hangulat a Rádió 1-en. Üdv Bálint! Másik üzenet, sziasztok, én már egy botmixernek is örülnék. Üdv Xenia! Hát, hogyha a Rádió 1 konténer, akkor abban nagyon sok botmixer elfér. Reméljük, hogy legalább

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5. szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
4: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
5: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
6: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi Cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi Cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
7: Pécsiek, figyelem! Megnyílt a hivatalos Samsung üzlet az Árkádban. Szeptember 4-én és 5-én óriási kedvezményekkel, izgalmas játékokkal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit. Ezen a hétvégén a Samsung Galaxy S26 csak 299.900 forint. Ne feledd! Szeptember 4-e és 5-e Árkád Pécs. Részletek galaxy.hu.
8: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
9: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a friss rádiós sikerek közül a Golden Summer, amit indítottam, egy fiatal német énekes lány Loi és a német DJ producer David Puentes érkezik, aki rengeteg remixet készít, számára mindig is fontosabb egy erős dallam, mint maga a klubhangzás, ezért egy nagyon szuper rádióbarát zene született.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: kell engedni, szombaton itt még 33 fokok lesznek, úgyhogy a Rádió egy Live Mix ma is 2 órás lesz, és Jamina lesz a DJ-nk. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő zenei óráért felel, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan kiderül. Hallgassa jövő héten egész nap a Rádió 1-et, legyen a 10.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
9: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5, szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
11: Beiratkozás a Fordan Táncklubba. Pap Viktor és Majorlaki Ágnes klubja minden korosztályra gondolt. Aprok mini roki, akrobatikus rock'n'roll, street dance és mindez csak havi 8800 forintért. Szeptember 13-án vasárnap 2-kor kinyit a Fordan Tánccentrum mindhárom terme. Az ingyenes nyírnapon próbáld ki magad.
12: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
13: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
14: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
15: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
16: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt TV adásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
17: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
18: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési hírek. Tutti írta, a kamionos baleset volt az M1-esen Tatabány centrum csomópontnál a főváros felé haladva. 61-es kilométer, csak a gyorsítósával lehet kerülni őket. 61-es főút, szintén kamion, árokba hajtott előszállás és Alsó Szent Iván között. Éppen mentik, úgyhogy ezért állították meg a forgalmat, írta Kertes. 5 órától jön a Rádió 1 Live Mix Jaminával, addig Györki Attila zenél, és ezt minden autós

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténer, mint mondtam, hétfőn érkezik. Jamina viszont már itt van a stúdióban. Ez a különbség a konténer és Jamina között. Már egy órája itt van Jamina, szerintem rosszul jár az órája. Na majd megkérdezem tőle. Itt lesz egyébként még sokat, 2 órán keresztül, mert hogy a Rádió 1-en mi nem engedjük el a nyarat, nálunk ma is 2 órás lesz a mix. Szombaton 33 fokok lesznek, azt néztem az interneten, szóval itt kérem szépen még nyári hangulat van ezerrel. A folytatásban például az olasz DJ Hypaton zenél az infók után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
0: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési infókat kaptam. Dávid azt írta, rottyon van az M1-es Budapest felé Tatabánya után. Nagyon sok kamion haladott a terelésben a külső sávban, úgyhogy aki abban a sávban marad, az 10-15 perces áldogálásra is számíthat. Ákos írta, lassú Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc út a Szilvafa utcai kereszteződés környékén, szintén Budapest, 22. kerület Leányka utca is bedugul a Törlei térnél, ezt Szebi írta. Nemrég pedig azt tudtuk meg, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál, a főváros felé haladva a 61-es kilométernél, itt csak a gyorsítósával lehet elkerülni őket. A 61-es főúton szintén kamion árokba hajtott előszállás és Alsó-Szent Iván között, mentik és ezért állították meg a forgalmat. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, a zenék felelőse 5-ig, és a jó zenéket sorra lejátszom a mix előtt. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután mit tud majd Jamina pattintani nekünk. Biztos vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: hajteoltóját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között, szerdától vasárnapig. Ingyenes külön

0: Mind az öt napon járnak. Premier Outlet Budapest.
1: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
1: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
9: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
10: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
11: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
12: Pécsiek, figyelem! Megnyílt a hivatalos Samsung üzlet az Árkádban. Szeptember 4-én és 5-én óriási kedvezményekkel, izgalmas játékokkal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit. Ezen a hétvégén a Samsung Galaxy S26 csak 299.900 forint. Ne feledd! Szeptember 4-e és 5-e Árkád Pécs. Részletek galaxy.hu.
13: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Boyból!
14: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
7: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
5: Reklámot hallottál.
7: Rádió 1. Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A műsor támogatója a Burger King.
7: És most! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
16: Hogy szoktam mondani a Geri, tűbb pontosan 5 óra van. Hello mindenkinek a stúdióban, Jamina!
17: Nagyon jó vagy, Atti, és sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello!
16: És a Temurral rendelt Juhász Geri. És nem szeretnénk kérni SMS-eket, nem szeretnénk kérni Vibereket, hogy szeptember 1-én mi ez a Summer Edition? Igen, nálunk még nyár van, egészen szeptember végéig nyár lesz, hölgyeim és uraim. Most néztem tényleg az interneten, mondtam is, 33 fok lesz szombaton. Miről beszélünk? Itt még nyár van!
17: Így van, ez csak

0: Igen, csak igazi ma is láger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órás mix ma is, szeptember 1-én is. A mikrofonnál a Temus Geri és a Jami.
1: Jamóca.
0: A Jamóca.
2: Sziasztok.
0: Tudsz fütyülni, ugye?
1: Tudok fütyülni, miért kell valamit kifütyülnöm?
0: Van itt egy olyan SMS, ami 18 karikás, néha ki kell fütyülnöd. Attila írja azt a... Úgy bedurrantak a lábaim a biciklizéstől, mint a túledzett vadnyulak, olyan jó mixeket nyomtok, Jamina és Atis, kitekerek a világból.
1: Ja, már tőle nem volt.
0: Nincs, igen. Köszi szépen, Ati, hogy itt vagy velünk. Jami, meg kell, hogy kérdezzem, mert folyamatosan ugye itt megy a TikTok live, és nagyon sokan érdeklődtek. A DJ versenyedről, a mix versenyedről.
1: Igen, ugye még zajlik javában, mert szeptember 14-re ígértem a legjobb 15 kihirdetését. És
0: csúszni fog?
1: Nem, 14-et azt tartom, mert már csak 100 mix van hátra, ott is 241-ből, és 141-et már lehallgattam és leválogattam. Tehát...

0: és Elánnal hallgatom őket, és nagyon szeretnék tényleg lehetőséget adni, majd ugye egy neves helyszínen lesz majd a döntőnk itt Budapesten.
1: Mert az új hallgatóink akkor ebből kitalálhatták, hogy Jamina egy DJ versenyt indított, amire már jelentkezni nem lehetett.
0: Már nem, a nevezési határidő az már lezárult 27-én, augusztusban, és most én rajtam van a nagyobb meló az most kezdődik, és igazából én kezdtem el a munkát ezekkel, hogy leválogassam a mixeket.
1: Én ezt úgy szeretem, hogy felemeled azokat, akiknek nem lenne lehetőségük ebbe a szakmába.
0: Külföld, nem?
1: Kicsit.
0: Külföld.
1: Figyelj, akárhová.
0: Hát nem is úgy mondom, hanem ez külföldön tényleg így mutatják a nagyok, és szerintem ez lenne a cél, hogy itthon is egy picit összefogjunk, és segítsük a másikat.
1: Úgyhogy én nem sokára műsorvezető versenyt indítom.
0: Arra is jelentkeznék,
1: hát
0: mondjuk
1: nem
0: én.
1: Tőlem kell megtanulni, vannak itt jobbak is. Ezért vagyok én a Kamus Geri.
0: Igen.
1: Mivel toljuk tovább, mert hogy itt ebben az órában még nagyjából egy olyan 10-12 percen keresztül mixelünk, aztán folytatjuk a következő órában
0: is. Így van, tehát akkor az első óra véghajrája következik, és mindenképpen szerettem volna egy Dua Lipa dalt, úgyhogy jön a Love Again DJ Dark remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Summer Editionben.

0: vettem itt a második óránknak, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta?
5: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat!

0: És indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
1: Shell. Go well.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
0: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
5: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
6: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban?
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
13: Reklámot hallottak.
14: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5, szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
16: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
17: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét? A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
18: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
19: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb

0: reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!

0: Jamina!
1: Igen, sziasztok!
0: És az elmúlt percek elegendőek voltak ahhoz, hogy Jamina meggondolja magát, és ne azzal a dallal indítson, amit beígért nekünk, hogy most mi következik.
1: Igen, itt a szünet alatt bármi megtörténhet. Például az, hogy megváltoztattam a kezdődallunkat, ami Kamrad és a Be Mine, remélem ti is egyetértetek velem, és ez tökéletes indítódal lesz itt a második órában. Úgyhogy kezdjük ezzel nálam Sign 2 remixében, még mindig ott is, Jamina a Rádió 1 Live Mixben.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, 2 órás rádió egy live mix Summer Edition szeptember 1-én is, és nagyon sokan hallgatnak minket vezetés közben. Manu írta, baleset volt az M6-oson Pécs felé, 3 autó érintett, a 100 halombatta észak csomópontnál történt. Béla pedig ismét írta a 61-es főútról, ott a délután folyamán előszállás és Alsó Szent Iván között volt egy baleset, még mindig mentik azt a bizonyos kamiont, úgyhogy ott moccanni nem lehet. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111 jöhetnek a további hírek, infók.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jami?
2: Menjünk tovább, egy óriási kedvenc egyébként, képzeljétek el, én ezt először Lilinél hallottam, amikor azt hiszem takarított, és kirakott egy videót, hogy ez megy alatta, ez a dal, és nagyon-nagyon megtetszett, tényleg így abszolút a nyár jut eszembe róla, hogy megyünk tovább annyira, ja, azt hittem valamit, takarítsunk, akkor segítünk Erzsinének, megyünk tovább, Bauza és a Magnetic, biztosan ismeritek, úgyhogy megyünk tovább, Atti.

0: Live Mix Summer Edition, Jamina mixel és Jamina dala ezekben a percekben. Meg is kapja a maga tapsát, mert szuper jó zene, drága Jami. Nem nagyon tud Jamina beszélni, mert csokit lopott az irodából.
1: Nem igaz, ezt nehogy elmond, mert a Márk mindjárt jön és jól fenékbe rúg.
0: És engem is belevittél egyébként a bűnbe, csak mutattam itt a TikTokon meg a YouTube-on.
1: Hát, ha már Stümer reklámunkon, akkor gondoltam biztos, hogy van itt valahol.
0: Úgyhogy ez most elfogy a következő percekben az információk alatt, aztán jövünk vissza valami jó kis dala. Mondj egy dalt, amit nem fogsz leadni.
1: De nem, mert tudom pontosan a Szemfeldtől a Heart Like Mine, úgyhogy mindenképpen azzal fogom indítani a reklám után.
0: Hát akkor, hölgyeim és uraim, Szemfeld, Heart Like Mine, azonnal!
2: Termék megjelenítést tartalmazott. 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te mindig hiszel a szemednek, azt hiszed már mindent láttál és hallottál. Gyere el az Árkádba szeptember 5-én szombaton, és ne higgy a szemednek, de higgy a fülednek. Próbáld ki az Illúzió kiállítás izgalmas játékait, és hallgass meg a kedvenc zenéidet Molnár Kristóffal a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Küldj számot, ámulj el az érzékszervi csalódásokon, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en. Szeptember 5. szombat, déli 12 óra, Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
5: Pécsiek, figyelem! Megnyílt a hivatalos Samsung üzlet az Árkádban. Szeptember 4-én és 5-én óriási kedvezményekkel, izgalmas játékokkal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit. Ezen a hétvégén a Samsung Galaxy S26 csak 299.900 forint. Ne feledd! Szeptember 4-e és 5-e Árkád Pécs. Részletek galaxy.hu.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.

0: Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Hú! Fújt

0: Jön a New Religion, itt a Rádió Egyen.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is áll.

0: a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
1: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World Is Mine Radio Show.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 7 után. Ebben az órában a Temus juhászgeri kívánságokat, teljesítés, közlekedési infókat is mondok. Többen is jelezték, 3 autó az M6-oson balesetezett Pécs felé, a Százhalombattal és a csomópontnál. Istvántól tudom, hogy az M4-esen Üllőnél, a Törökszent Miklós felé vezető oldalon volt baleset, itt is 3 autó érintett. És Ádi jelezte, hogy nagyon lassú Budapesten a Kacsó-Pongrác úti felüljáró és környéke az M3-as felé haladva.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0620 311 111 a forradrót SMS telefon Viber, jöhetnek még az utak hírei és a dalkérések. Ez a kívánság műsor, neked mit játszhatok? Szia!
2: Szia, Fanni vagyok. Hammertől kérek egy dalt.
0: Az aktuális kedvencet akkor én el is indítottam. Hug Yourself, kinek küldjük el?
2: Igazából az egész aranygiminek.
0: És jó volt az első nap a gimiben?
2: Igen.
0: Jó, hát elindult, igen, ez a sulis időszak. Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Színművészeti a szel, média és kommunikáció szakon.
0: Akkor lehet, hogy egy leendőbeli kollégával beszélek most, és neki játszom az aktuális kemeret sikert itt a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.

show, even if you

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger vagy. 0623111111 a fordulódról SMS telefon Viber. Sziasztok! Ricsinek és Abinak küldenék egy Taylor Swift zenét a melóba. Tartsanak ki, mindjárt itt a vége. Jött az üzenet. A vonalban itt van...
2: Kata.
1: Kata, kinek küldjük el?
2: A férjemnek. Otthon van a két gyerkőccel, és várnak engem haza a munkából.
1: Ó, hát akkor üzeneted a kis családodnak, hogy...
2: Hogy imádom őket.
1: Siess haza hozzájuk. Szép

0: itt a Rádió 1-en. Ez a kívánság műsor, és most nyissa ki mindenki a fülét, mert úgy tudom, egy szuper friss kedvenc érkezik, természetesen kérésre. Halló?
1: Halló, én szeretnék kérni egy olyan számot az egyik barátomnak, hogy Robin Schulz Pepper Sides legyen.
0: És még üzenhetsz is a haverodnak.
1: Hát az, hogy jó suli kezdés neki.
0: Jó, szuper volt az első nap?
1: Igen, köszönöm. Én napot egy 30 négyzetméteres pizzát szeretnék.
0: A klasszikus vicc, a kívánság műsorban egy jó kis pizza. Legyen inkább a Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Denzene után popzene, ráadásul a friss kedvenceink közül egy. Mondhatod?
1: Szia, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Kinek játszam?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióba, hogy szuperak vagytok, és így tovább.
0: Megértem először, hogy a tiltott mondatot mondod. Majd Gyula, örülök, hogy minket hallgatsz, hogy tetszik a műsor. Itt van Shakirától, Burna Boytól az elmúlt idők legjobb sporthimnusza. Die, die!

0: que te hace llorar.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 konténer, hölgyeim és uraim. Hétfőtől beindul az őrült játékunk. Letesszük a Rádió 1 konténert Budapesten a Corvin Plaza főbejárata elé, és elkezdjük hozzáadni a kulcsokat a helyszínen is, és majd az adásban is. Egy kulcs pedig kinyitja majd, és a konténernyi nyereményt egy hallgatónk megnyerheti. Játékstart hétfőtől. Benke Bella írta is az imént Viberen, hogy kérne a kívánság műsorban egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. De ha nem, a Good Life is jó lesz, imádja a Rádió 1-et. A zenét elindítottam, és neked miért játszhatom?
2: Hello, szia, Patrik vagyok. Hát igazából most takarítok, mert képzeld el, beteg lettem, lesz egy lágyéksérvem, aztán holnap megyek sebészetre.
1: És fájdogál lágyéktájon, te meg takarítasz?
2: Igen.
1: Jól tolod. Jó, óvatosan jó, vigyázz magadra, az ütemből pedig nem lesz hiány itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint meg

0: megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
2: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
3: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
7: az
6: nem jár a moziba.
7: Mizofónia?
6: Az, hogy ha hallod, hogy a másik melletted.
8: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
6: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
7: Lesz.
6: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
8: Műtünk. És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
6: Nem eszünk együtt.
8: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
6: Hát félrevonul.
8: Egy fülessel a fülem.
6: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
8: De durva, hogy ezt mesélted.
6: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
8: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
6: Megbírok tőle örülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
8: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocel, ha összedörzsölöd, az összedörzs, és van ennek ez a nyikorgó
6: csikorgó hangja.
8: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy kér, léci, ne csinálj, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként tök meg se hallod. Te se bírod?
9: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
8: Én nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy sikítoztak a lányok.
9: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
8: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak.
7: Csak ennyit csinálok neked.
8: Tényleg? Megkattansz?
9: Teljesen.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
11: Diszkósít.
5: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert keddeste indul a Diszkósít Rádió Show a stúdióban 3D-ben. Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
13: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
12: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, két hét után visszatérés, 3D-ben nyomjuk az ipart, innentől kezdve miénk az éter, az igazi mai slágereké és a zenei híreké, ez a Diszkósít.
13: Abszolút, és egy román vérszívóval kezdem az estét, nem a bárány az, hanem Dracula, és ezzel indulunk Temi Impala lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger, megy diszkosít Rádió Show 3-asban az ősz első napján DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai Pícsi.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Egonok, Egyedek, Artúrok, Fajszok, Ignácok és Izabellák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül az édesanyám Bárány Attilán és Sebestyén Erzsébet és Piroska Károly. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Isten éltesse édesanyádat, erőben, egészségben, ez nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen!
0: Annyit akartam még mondani egyébként, hogy szeptember 1-e elindult az iskola. Szerintem sok fiatal most szomorúan ül otthon, de legalább minket hallgat. Ez nagyon fontos, mi meg hozzuk az igazi mai slágereket. Jugellel, Millivel, illetve a Britneyvel megyünk tovább, és ez a Stay Sexy DJ Juniorban hamarosan jön a YouTube csatornámra egyébként a klip. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen a diszkósítván.

0: 3D-ben DJ Junior, a Hanvai Pilcsivel és Bárány Attilával, és ha megkérdeznétek, hogy most mikor lesz a következő diszkosít, akkor meg tudnám mondani.
1: Na,
0: szeptember 12, szombathely! Tessék készülni! Most azonban csak annyit szeretnék mondani, hogy a

0: Már pedig a nyári budapesti rezidenciámon utoljára zenélek a Bad Beach Classic White Party keretén belül új zenéket. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon.
1: Akkor ez egy rettentően érdekes buli lesz szombaton, ugyebár ez a Bad Beach Classic White buli, mert én is úgy gondolkozom, hogy újat fogok játszani. De majd meglátjuk, és hát elméletileg tisztől vagyok, mert...
0: Csak szeretnéd, az biztos nem.
1: Vagy?
0: Én éjféltől leszek.
1: Hát akkor miért lennék előtted?
0: Hát azért, mert én azt mondom, hogy majd délután megbeszéljük ezt a dolgot.
2: Jó, én meg az jutott eszem, hogy azt is beszéltek meg, hogy egyébként klasszik a buli neve, hogyha jól hallottam.
0: Na várjál, erre van egy válaszom, nagyon frappán zenei.
2: Igen.
0: Oké,
2: értem. Jó. Na megyünk tovább, én ezzel kezdtem egyébként a vasárnapi Made in Italy bulimat, csináltam egy ikonikus dalra, amelyet Andrea Bocelli énekel, hogyha az angyalok énekelnének, akkor szerintem ilyen hangjuk lenne, mint Bocellinek, elképesztő, a Caruso-ról beszélek, és érkezik az új DJ Junior remix ide a Rádió 1-re.

0: Ez a rádió egy estisója, a diszkos, itt 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő zenékkel. Itt van a Bárány, itt van a Hanvai, és én DJ Junior. Én egyébként szombaton játszom csak ezen a héten, az elmúlt hét az duró volt, 9 darab fellépés. Most Szlovákiában megyek egyébként fellépni.
1: Szerintem beszéljünk zenei hírről.
0: Jó.
1: I'm an Angel. Hány hete vezeti a listát?
2: Várjál, melyiket?
1: Mindegyiket.
2: Illetve melyiket nem vezeti.
1: Igen. Tehát egy globális lista vezetőről
0: beszélünk. A Beatportot nagyon régóta.
2: Emellett ugye már az amerikai listán a Billboardon is betette a lábát, második helyezett az angol listán, és hogyha jól emlékszem, akkor 27 országban egyébként listavezető, és nyugodtan rá lehet ütni a címkét, hogy ez egy magyar dal, és 2026-ban a legnagyobb világsláger.
1: Ez egy zenei hír volt itt a Rádió Egyen.
0: Igen, de ezt a dalt nem játsszuk egyébként, viszont egy cover dal folytatásban.
1: Én igen.
0: Egy cover dal a folytatásban. Hát azért nem játsszuk, mert nem kötelező már Rádió Egyen, érted? De én játszom a DJ Junior remixet, csak hogy nem játsszuk hivatalosan.
1: Mondjuk engem sem érdekel.
0: Én szabadon választokba játszom, szabadon választokba.
2: Abba se lehet.
0: Nem lehet, de ha én
1: akkor eszem. Nem emlékszem, mit mondtam az előbb?
2: A papír szerint abba se lehet, de hát...
1: Várjál, én nem olvastam. Úgyhogy
0: Na, megyünk tovább egy cover dallal, DJ Junior saját dal, Day by Day a diszkos itt ben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárján Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Van még zenei híred?
0: Persze, egy csomó lenne, mert van egy második daluk is, aminek az a cím, hogy Bad Times, és jelen pillanatban most már több mint 4 hete vezeti egyébként az új dalok között a Shazam listáját. Ezzel párhuzamosan egyébként a vírus listást is, ami azt reprezentálja, hogy mennyire gyorsan terjed el, és mennyire szeretik az emberek, illetve egy harmadik listát is a Shazamon belül, a House listát, a globálban pedig most 4. De amúgy mindegy.
1: Egy újabb zenei hír itt a rádió, van, az igazi mai slágerek között.
2: Én mondok még egyet, ha a Bárány befejezi a vokált végre ebből a dalból, akkor meg tudjuk jelentetni a diszkosi dalát videóklip formájában is, kérem
1: jó,
2: szépen.
1: De elment a hangom, nem tudtam énekelni, értem, most már jó.
2: Persze, hagyjon már. Na, megyünk tovább, már megint a muzik. Ez a diszkosi, és a sorry, elnézést mindenkit, hogy még nem jelentünk meg vele, de játszom.

0: Kápolótára szombaton pedig Dunaharasztiban játszom először, és utána Bad Beach, White Classic Party, bármit is jelentsen, nem tudom értelmezni, viszont csak Fehérbe lehet jönni, én meg játszom, amit játszom, viszontlátásra, Bárány Attila voltam.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és nemleg szombaton szintén ebben a fehér buliban várok mindenkit sok-sok szeretettel. Melyik híd az?
0: Erzsébet.
1: Az Erzsébet híd budai hídfejénél, annál a szórakozó helynél jó lesz, Fehérbe leszünk, és nagyon-nagyon sok új zenét fogunk játszani.
0: Majdnem megfulladtam. Tehát elmúltál 50, és megkérdezted, hogy melyik az a híd, ami ott van?
1: Én sose tudtam, és nem is fogom megtanulni.
2: Atya úristen, na, búcsúzunk mindenkitől. Én azzal, hogy Szlovákiával játszom szombaton, utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvője megyek, és ott is fölteszek még egy-két külföldi számot a színes fényekre, viszont egy zenei hírrel búcsúzom. Ez egy nagyon komoly crossover, zenei crossover, bármit is jelent ez a szó. Rosalía, Björk és Yves Tumor, és ez egy DJ Junior remix, amely egyébként már kim van a YouTube csatornámon, mindent ott elértek. Én ezzel búcsúzom, a Bergennel intünk bát mindenkinek. Szavaztok, holnap este 8-kor újra jövünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: world's mine. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, tudom, hogy ezt az estét mindig különösen várjátok. Technózni is fogunk majd egy kicsit később, mostantól Jauri a lemezjátszóink mögött. Nézzük, hogy mivel kezdünk. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a Verdi Mine Radio Show keddestek Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. Na hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a Verdi Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Here we go!
1: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma a 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
2: Elég is slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este Jauria lemezjátszói mögött, Hugh Girl, Blondie és David Guetta, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World is Man Radio Showban.

0: Kedvesténként nem hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep, Last Night, a DJ Save My Life, techno köntösben, Bartz Kias jó voltából. Ez volt tehát a For The Music, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye, ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió egy Hungary. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, szeptemberben és ősszel is itt leszünk veletek természetesen minden este. Innentől Christopher a házban, ő az év producere jelenleg Magyarországon. Hello Christopher!
2: Szávasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek az újdonságával. Bambuléo, ezzel nyitom az órát a rádió egy ilyen World is My Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show kedveste. Christopher a lemezjátszói mögött ugye idén végre bemutatkoztál Ibizán. Több fellépésed is volt, és hát a szettjeidet itt nálunk átítatja Ibiza.
1: Ez így van, abszolút, ugyanis nagyon-nagyon jó dalokat sikerült kint sazamoznom. Így van, én is az a DJ vagyok egyébként, tudod, aki így bebújik a fal mögé, és így tartja a telefon, így a sutyiba. Tehát így, de most már az órámon is el tudom indítani, zseniális. Úgyhogy a következő is egy ilyen dal lesz még hozzá. Watch the Sunrise érkezik a saját verziómba egy kis tech house-osban. Ezzel megyünk itt a Rádió Egyen tovább. Ez már Rádió Show.

0: Szöknek, szevasz Krisztófer, neked is még egyszer.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Nyáron ugye megjártad Ibizát több alkalommal is. Mi volt az, ami abszolút megmaradt? Mi a legemlékezetesebb számodra a Buliszigeten?
1: Szerintem az egyik legjobb az az, hogy a klubok úgy le vannak hűtve, hogy megfázol bent. Ez zseniális.
0: Komolyan?
1: Igen. Elindul egyébként, képzeld el, a szezon elején májusban a klímarendszer, és egészen szeptember végig, amíg szezon van, nem kapcsolják ki. Se este, se nappal, se hétköznap, és egyszerűen konstans 19 fok van, akármennyien vagyunk bent. Nekem például a Universe-ből abszolút ez marad meg, hogy soha nincs meleged. Nagyon érdekes, tényleg zseniális. Több mint 6800-an voltunk bent az Aeron, és ez az egyik, ami nekem így mindig megragad, hogy mindenhol nagyon hideg van. Ezen kívül meg az, hogy a hangrendszer, meg maga az egész vibe, az egész helyszínen, az egész szigeten olyan, mint amikor érzed, hogy egyszerűen nem tudsz belecsöppeni rossz buliba, mert oda mindenki azért megy, hogy jól érezze magát. Nincsen az a feszültség, nincsen az, hogy most éppen én mit tudom én, ez vagyok, én ezt az asztalt vettem, és semmi, teljesen korrekt, mindenki, bulizni mennek az emberek, és maradnak is egészen reggel 6 óráig, ami nekem egy kicsit húzós, mert ott a fő idő, az képzeld el, 3 óra után van.
0: Aha.
1: Éjszaka, úgyhogy mi már azért ott ez egy kicsit ilyen 30-hoz közel, már egy 3-30-kor már egy nézelődök, de még azért megvárom, még az Eric Prince-et meghallgatom, meg azért a David Guettának van egy másik fajta szettje, amit a Galaxison játszik, úgyhogy ez egyébként zseniális, úgyhogy aki teheti, egyébként próbálja ki, meg jöjjön majd egy bulimra, és megmutatom, hogy milyen igazán bulizni.
0: Így legyen, nagyon menő, menjünk közben tovább.
1: Érkezik Medúzának a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere jelenleg Magyarországon, és jön lassan a mai finálénk, egy jó erős utolsó 15 perc.
1: Van egy dalunk, amit még egy jó ideig szerintem tesztelni fogunk itt a Rádió Egyen. Méghozzá ez a Tukum, amit Macsesarival és saját magammal közösen írtunk, és ez a Bajanának az utóhatására jött létre, úgyhogy ezt szeretném most nektek még szintén premiereztetni, már egy jó ideje, úgyhogy még egyszer Tukum, Macsesari, Christopher, Rádió Egyen.

0: Lassan lepereg az időn, Christopher állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, nagy voltál.
1: Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok!
0: Már a Camelfettel zárunk, ez a Feel So Good. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, boldog szeptembert!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. A mikrofonnál Kismerti, ebben az órában pedig felbukkannak a medúzás srácok. Elhozom Dua Lipát, Teddy Swim Szalát, és itt lesz az aktuális kedvencünk is Robin Schulztól, a Barb's vokájával közös Better Times. A folytatásban pedig az az énekes dalszerző, aki majdnem profi teniszjátékos lett, Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: jó kedvem lesz tőle, nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. Ezt hozom a folytatásban. Nemrég ünnepelt a születésnapját az énekesnő, azt néztem, augusztus 30-án lett 37 éves, egyébként Brooklynban született, és 4 éves kora óta a zene bűvöletében él. A tehetségét többek között a középiskolájában, a Staten Islandi Tottenville High Schoolban is megmutatta. Abszolút a musicalek világából jön. Hello Dolly, Jézus Krisztus szupersztár, hegedűs a háztetőn. Hát ilyenekben szerepelt, de mostanában a dance pop zenei műfaj az, ami nagyon-nagyon megy neki, amiben nagyon sikeres. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a pozitív energiákat pedig most Blondie zenéjéből kapjuk, pontosabban az Empire of the Sun és a Walking on a Dream a kanadai DJ producer remixében szól. Elképesztő kreatív és nagyon-nagyon sikeres, már 23 évesen, nem ma volt, 2007-ben David Guetta buliain volt sztár fellépő, és akkor volt egy Kevin Barnett nevű DJ partnere, még jóval a Blondie is előtt, és már akkor elindított egy divatmárkát, elképesztően sok mindenbe belefog egyébként. Például Biovinilen jelenteti meg az albumait, harcol az egyszerhasználatos műanyagok ellen, ilyen nyughatatlan kreatív lélek. Empire of the Sun, most Blondie remixében szól a Walking on a Dream.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépt az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is, Switch Disco Sam Feld kollaboráció Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyúlnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvett refrén Amy McDonald dalából.
1: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to Radio 1 Hungary.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.